0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: Como siempre.

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Szabi? És itt a rádió?

Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

95.5. A jó választás.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el, a világot hajtja

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: maradt nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 91.5. A jó kezd meg a herce. Pannó reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Találtam egy ilyen nagyon jó dolgot, ember annyira átérzem. Ilyen különbséget a férfiak és a nők között, de annyira jogos, hogy az őrület. Például, hogy a férfiak, az első nagy dolog, amíg Anett itt nagyban keresi az ő kis titkos hangszerét, titkos furujáját. Tényleg, hogy megy az fúja furujáját? Nem tudom, mindig őzi a nyáját, nem? Nem mindegy.
2: Teregeti nyáját, fúja furujáját. Bunélkül éri világát.
1: Ez az.
2: Ajuhásznak jól megy dolga.
1: Ajuhásznak jól megy dolga. Na figyelj. Miért nem szeretek vásárolni a férfiak? Annyira jogos, mert tény, hogy a férfiak nem szeretek vásárolni. Mi ennek az oka? Történelmi távlatban, Anett, ha nem tudtad volna, ezt most mondom neked, én, mint férfi.
2: Igen.
1: Történelmi távlatban a férfiak a természetükből fakadóan vadászok, vagyis gyorsan kell nekik az elejtett vad. Ha egy nő vásárolni indul, gyakran egész napot is rászánja, és a férfi kiakad. A férfiaknak a tűrés határa 1 óra max. Ha egy óránál többet vásárolnak, kiakadnak, megőrülnek.
2: Akkor én férfi vagyok.
1: De van egy kérdésem, Anett. Ha nem feltétlenül vagy te ilyen, akkor a barátnődet látod. A nők miért nem tudnak elmenni vásárolni maguk, avagy a barátnőkkel? Még kell, hogy egy férfi álljon ott mellettük.
2: Nekem nem kell, hogy álljon ott egy férfi.
1: Hát jó, de mit mondanak a barátnődben? Nők 70-80%-a
2: ilyen. Hogy mondjuk a férfi fuvarozza a nőt, nem?
1: Jó, hát ez igen. Mert a nő,
2: szerintem ez az alapvető
1: sok
2: oka
1: nő,
2: ennek.
1: Passenger princess, bár mostanában én is sokat voltam passenger princess, megértem, hogy miért szeretik ezt.
2: Úgyhogy szerintem ez, meg igazából tanácsa van szükségük, tehát hogy felpróbál egy ruhát, és akkor kéri a férfi véleményt, hogy szerinted ez jó-e. Én eldöntöm egyedül, senkit nem húzok magammal, nem kényszerítek.
1: Ez szép
2: senkit,
1: tőled, szép tőled.
2: Hogy most álljon ott.
1: Igen.
2: Sőt, én barátnőkkel se szoktam menni, tehát hogyha akarok, akkor elmegyek. Van egy ilyen, minden évben van egy ilyen nagy családi shopping napunk, amikor elmegyünk, és akkor 8 órán keresztül vásárolunk.
1: Apukátok
2: az
1: is ott
2: kegyetlen.
1: Van.
2: Ott van.
1: Ja, ez egy karcsibá. Hát te egy hős vagy.
2: Ez
1: hát,
2: egy ilyen aranyos dolog. Egyébként az apukám kitalálta, hogy megvan a pontos dátum minden karcsibá. Évben, amikor a család nő tagjait ő elviszi, és akkor
1: Jézusom.
2: Mindenki azt vesz, amit szeretne.
1: Jézusom.
2: És akkor a apukám meg ezt így finanszírozza. És végtelenül élvezi, végig kint ül, vagy kávézik valahol, és akkor... Na mindegy, kiosztja
1: Istenem.
2: A pénzt előtte, és azt akkor néha így megjelenik, és akkor így büszkén így nézi, hogy mennyi mindent vetted, de jó,
1: ez
2: de
1: igen.
2: Jó.
1: Kacsibá, és segítek máskor, hogy
2: úgyhogy
1: akkor
2: ez
1: addig,
2: egy ilyen jó apa szokás egyébként,
1: de
2: hogy
1: jó,
2: az masszív, tehát hogy én nem bírom az ilyen nagyon hosszú vásárlást, nekem is az 1 óra is már sok, tehát hogy eleve mondjuk, tehát hogyha a Szabadkára gondolunk, itt nincsenek is akkora bevásárló központok, hogy én ott most órákon keresztül járkáljak és válogassam a dolgokat. Nagyjából tudom, hogy mit akarok, elmegyek,
1: nagyjából.
2: Felpróbálom,
1: hát
2: megveszem, most néha, hogyha veszek hozzá egy-két valamit, de én inkább, komolyan inkább megrendelem netről. Tehát, hogy nem...
1: Netről?
2: Tudod, engem, hogyha elkap a...
1: Nem vagy tipikus
2: vannak, ember. Vannak olyan időszakaim, amikor úgy elkap a vásárlási láz, de akkor mondjuk bemegyek egy ilyen drogériába, és akkor ott veszem, hogy most akkor ez az ilyen krém,
1: mit
2: olyan kence, fice, nem
1: drogéria.
2: Tudom, drogéria. Igen.
1: És akkor aztán Anett repül, énekli a
2: dalt. Egyébként így ruhaboltokban nem szoktam órákat tölteni, hát. Meg na... Nincs
1: most mondod, hogy 8 órán keresztül vásárolsz.
2: Jó, de ez évente egyszer van.
1: Amikor Karcsibán hívjam fel, addig én kávézok vele, amit kínlódtok ott.
2: Nem kínlódtok. Szabadkán szoktunk lenni.
1: Jó, oké. Okay. Ja, hogy ja, külföldre mennek
2: ne,
1: a lányok.
2: Nem külföldre megyünk.
1: Ó, Párizs! Lebuktál most kis utcot.
2: Nem külföldre, csak mondtam, ez hogy nem Szabadkán
1: na,
2: szoktunk.
1: Na, így kell lenni. Ezt. Karcsibán az tényleg, de minden pillanatban nő a szemembe. Én különben tényleg most nem hát igazából erőt a teszemben, de nem azért tudom, hogy nálatok nem erről van szó, de van az a rohadt jó dalmas, a Tóth Tabigért, ez a Sugar Daddy, az tedd már be különben. Az abszolút jó.
2: Zeci, arra vágyik, hogy egyszer majd ő is az lesz.
1: Sugar Daddy?
2: Igen, 70 évesen lesz egy 20 éves barátnő, akit majd pénzel. Ez a Zeci nagy élet célja.
1: Hát most annyira nem élet célom, de majd meglátjuk. Lehet, nem tudjuk, hogy mi lesz a vége a történetnek. Az ott már vége felé van, sajnos.
2: Na, jó, szóval ez érdekes egyébként, hogy a férfi, de tök vicces egyébként, mert amikor elmegyek egy nagy bevásárló központba, ami nem Szabadkán van, hanem bárhol máshol, akkor mindig azt látom, hogy vannak ugye az üzletek között ezek a padok, és a szegény férfiak mindig ott ülnek, körülöttük van 600 bevásárló szatyor, mobiloznak, nézik a plafont, toporognak a lábaikkal. Nagyon vicces ez. Apukám egyszer küldött egy screenshotot arról, hogy elment a húgommal meg anyukámmal Szegedre vásárolni, és csak a bevásárló központban 17 kilométer gyalogolt le, mert aznap valamiért követnie kellett a családnő tagjait.
1: Na látod, tehát
2: mennie kell, 17, de hogy le, és én ezen teljesen kiakadtam, hogy hogy lehet 17 kilométert megtenni egy bevásárló központba?
1: Az tehát, nem
2: hogy
1: semmi basszus. Körbe
2: minden, minden üzletbe be kell menni, vagy nem tudom, tehát hogy nem mész be minden üzletbe. Tudod, hogy mik a kedvenc márkáid mondjuk, mit boldoztó szeretnél, most nem tudom, szeretnék egy felsőt, akkor tudom, hogy van 4 opció, ahova be fogok menni, és megnézem, hogy mi a választék, mert az a 4 mondjuk az általában kedvelt üzletek közé tartozik. Nem megyek be mindenhova.
1: Én úgy vagyok vele, hogy meg, tudod, az a baj, ha engem elvisz egy nő vásárolni, akkor az azért baj, mert annyira unatkozom, hogy akkor egy idő után elkezdek gondolkozni, hogy elkezdek ajánlani ruhákat. De arra mindig azt mondják, hogy ugyan már, ez túlzás. Hát akkor minek hoztál? De hát akkor ha most nem vagy kíváncsi a véleményre, hogy én miben öltöztetnélek fel, akkor mi hoztál el? De hát ez rohadt egyszerű, nem? Sőt, én meg is veszem a felhúzót.
2: Lehet, hogy a nők azért hívják el a férfiakat, mert azt várják, hogy a férfi fizesse ki ezeket a dolgokat, nem?
1: Ha olyan ruhát vesznek, amit a férfi szívesen látna rajta.
2: Hát nem, hanem úgy bármit, nem?
1: Attól függ.
2: Mert amúgy, ha belegondolsz, tényleg hülyeség. Most miért kell, hogy
1: nem tudom
2: ott legyetek?
1: Ez a nőtől függ különben, Anett, az igazság. Beszéljünk nyíltan. Ha olyan nő, aki érdekel annyira, meg olyan típus vagy, akkor persze, hogy megveszel neki mindent, amit tőle telhető, ugye? Nem azért,
2: nem
1: mert kényszer, nem azért, mert kényszer, hanem mert úgy érzed, mert van benned egy ilyen késztetés. De ha nem olyan a nő, akkor nem veszed meg neki, mert minek, mert nem indítja be benned a késztetést.
2: Akkor csak ott ülsz és várod, hogy válogass.
1: Hát akkor csak így várod, hogy állj, de fejezze be, az kész. Vegye csak szépen meg magának. De ez nem csak én vagyok ezzel így, hát ez csomó mindenki más is. Nem? Neked sose vásároltak ruhákat, meg dolgokat a férfiak? Nehogy már azt mondta, hogy nem. Ez annyira
2: nem,
1: elterjedt.
2: Nem, tényleg.
1: Hát de
2: nem.
1: Hogy úsztad ezt meg?
2: Nem tudom, én nem vagyok olyan típus férfiakkal igazából.
1: Hát ez nem típus függő.
2: De nem, most ha valaki mondaná, hogy jaj, most gyere, elmegyünk is, nem tudom én, itt van 20 000 dinár, vagy 50 000, vagy hát tök mindig mennyi, és választ, vagy gyere, választ ki, választ magadnak ruhákat, cipőket, mindent, én nem választanék.
1: Jó van, hát most ez...
2: De az olyan kellemetlen.
1: Hát
2: szerintem
1: az kellemetlen, tehát ezt nem úgy kell csinálni.
2: Más az, ha ajándékba, hogy most nem tudom, beszél valakinek valamit ajándékba, vagy na, egy ruhát, vagy nem tudom, az úgy oké, de az, hogy most végigjárjuk az összes boltot, és akkor mindent kifizessen a férfi, szerintem az kicsit olyan gáz.
1: De jó,
2: most
1: az,
2: más,
1: ami,
2: mondom,
1: várja,
2: apukám
1: várja,
2: működik várja, ez az évi várja, egy ilyen bevásárlás, de...
1: Várja, Anett!
2: Mondd!
1: Kevered a szezont most egy picikét.
2: Miért?
1: Ne arra, hogy azért, mert az, amikor ha egy férfi, most én feltételezem, ilyet én nem csináltam sosem, nem is fogok szerintem, de ha az van, hogy drágám, most nem tudom, a mai keretünk 50 000, gyerünk vásárolj ruhákat, az olyan klasszikus szponzor és szponzorusa, hogy megőrülsz. Ennek én nem is láttam az értelmét, ha csak nem az, hogy tényleg ez az egyetlen ok, amiért veled van a nő, és valami olyan szuper jó nő, hogy te ezért hajlandó vagy ennyit fizetni. Ne. Az, amikor te vásárolsz valamit a nőnek, az nem így megy szerintem, meg ez így nem is szeretetből vagy ilyenből van, hanem az, amikor például, nem tudom, most kézen mész valahova, és van külön, és már harmadszor mész el ugyanaz a ruha mellett, de tudod, hogy tudod, hányszor van olyan, hogy szeretnél valamit megvenni, de tudod, hogy most nem fér bele, basszus, vagy mit tudja, és akkor, hogy jó van, jó lenne, tudod, mi hagyjuk, minden, és mikor ilyen szituáció van, és a másik félnek pedig éppen jó áll, meg van neki, akkor azt mondja, hogy hát jó van, akkor gyere, megveszem neked valami, mert így van ennek értelme. Nem úgy, hogy gyere, van a papánál, volt egy 20 000, gyerünk, elküldjük, hát ez paraszt is.
2: Nem tudom,
1: állat.
2: Milyen se volt velem.
1: Nem, hát
2: egyik verzió se volt.
1: Vagy a nők is tudják azt a trükköt, de ez is a játék része, hogy nem tudom, elmentek ugyanaz a bolt előtt, mindig ugyanadná a ruhánál meg, és akkor mit ad Isten, egyik napot van ajándékban az a ruha. Így jó a játék.
2: Ha ajándékban, az oké, de az ilyen dolgokra én is odafigyelek, hogy tudom, hogy ha elhangzik egy ilyen mondat, hogy jaj, de szeretném ez, de mindegy, majd egyszer, meg nem tudom, akkor nyilván megveszem a másiknak ajándékot.
1: Szóval tehát, így igen, jó az játék. Úgy, igen, nem úgy, ahogy te mondtad, ez annyira rideg, kirátod a hideg tőle.
2: De az is rideg, hogy így mész, és akkor na gyere majd, akkor én megveszem neked ezt a ruhát, és akkor tudod, abban benne van az, hogy így, ja, hát úgy igen, én úgy nem tudtam megvenni magamnak, és akkor most más valaki kifizet, és így tudod, az
1: hát
2: olyan
1: ez a más valaki, azzal együtt vagy.
2: Hát tudom, de akkor is az olyan, na.
1: De ez nem a második randin, az megint creepy.
2: Persze, értem.
1: De neked tudom, akkor is fura.
2: Fogtam. Nekem fura.
1: Hát érdekes.
2: Emancipált vagyok.
1: Hát túlságosan is, ahogy látom. Na nem baj. Szóval, ez az egyik dolog. A másik dolog, így a vásárlás után, ez pedig az, hogy miért dolgoznak olyan sokat a férfiak.
2: De mi hát... az, hogy a férfiak? Nők is sokat dolgoznak.
1: De nem, hát igen. Csak úgy másképp. Ugye a férfiak úgy a... Az is szokták ezt, hogy férfiak általában...
2: A férfiak még járnak üzleti utakra is.
1: Te mindig kevered a szezont a fazonnal.
2: Most nem.
1: Na mesélj.
2: Hát nők nem járnak. Nők járnak üzleti utakra? Nem.
1: Hát szoktak azért. De tényleg főleg csak kísérőnek, ugye?
2: Nem, hát a férfiak. Hát ők mindig. Valahogy mindig olyan munkájuk van. Most itt nem az Oliról beszélek, csak úgy általában mondom, hogy a férfi, ismerőseim kapcsán is, tehát mindig azt hallod, hogy így, hát most elmegyek egy hétre, elutazok, nem tudom, Dubajba, üzleti úton leszek, most elutazok, nem tudom, 10 napra, Tájföldre, a üzleti út, milyen üzleti út? Miért a férfiakat hívják üzleti útra?
1: Hát nők miért nem mennek ilyen, ezt te mondd meg.
2: Nem tudom, azért, mert nem hívják, meg ez nem üzleti út. De, szerintem. De nem tudom. Jó. Nem akarok keveregni. Nehogy itt most a hallgatóknak a 90%-a
1: fura vagy ebben a mai megszólásban, az elejétől kezdve. Csupa fura dolgokat mondasz.
2: Hát, mert nekem ez is olyan fura, hogy miért, most milyen kérdés az, hogy miért dolgoznak olyan sokat a férfiak? Mert mi egész életünkben ezt kell hallgatni, hogy jaj, mert a férfiak mennyit dolgoznak. Hát a nők mennyit dolgoznak? Azt sem tudtam hónapokig, hogy hol lakom. Nem találkoztam a gyerekeimmel.
1: A kezdetben, különben az az igazság, most, most
2: ne haragudj meg,
1: de a megszólás eleje óta most először úgy érzem, hogy én egy férfivel beszélgetek.
2: Hát azért mondom,
1: egy
2: igen.
1: Momentumát igen, nem érzed kicsit. Át a női oldalnak.
2: De ezt a munkarészét átérzem, mert pont az a bajom, hogy milyen kérdés az, hogy miért dolgoznak sokat a férfiak.
1: Olyan jó van.
2: Miért nem az a kérdés, hogy miért dolgoznak ilyen sokat a nők? Meg még aztán otthon is, meg a gyereknevelése miért ők foglalkoznak.
1: Azért, mert ők foglalkoznak, igen, mert ők foglalkoznak ezzel, ugye otthon.
2: Az hol téma?
1: A férfia meg a bizniszbe. És valószínű,
2: hogy
1: ebbe
2: az üzleti utakon. Elmették ti a... Mindjárt mondom, hogy hova. Nem mindenki. Ez mind, amit mondok, ez nem vonatkozik a Zolira. Tehát hála jó Istennek. De most ha veled kéne élnem... Ha veled kéne élnem, hát megütne a guta. Mennél, mert te is menni üzleti utakra állandóan. Tudom. Hát te is ugye nagy bizniszmen vagy ilyen hú... Megyek, megiszok naponta 10 kávét, meg elmegyek üzleti útra, és akkor ó, mennyi dolgoztam az üzleti úton, és akkor arról szólt az üzleti út, hogy ültél a kávézóba, meg naposztál.
1: De közben meg lett kötve az üzlet?
2: Meg hát, milyen üzlet, nincs is ott üzlet.
1: De van.
2: Nincs ott üzlet.
1: Kötetlen üzletkötése.
2: Nincs.
1: Dehogy
2: ilyen.
1: Nem van.
2: Láttam én már filmeket, amiben üzleti útra járkáltak a férfiak.
1: Hát de mondok neked, na jó, mondok egy példát. Például egy üzleti útra, ami nyilvános. Na. Elmész például egy filmvására, vásárolsz filmeket, én. Elmegyek, és akkor mire jöttem rá?
2: És hozod a kezedbe a filmeket?
1: Mire jöttem rá? Ez a 10 éves
2: sztori. Na, mire jöttél rá?
1: Akkor csináltam ilyesmit. És akkor elmész erre a filmvására,
2: igen.
1: De ez olyan dolog, hogy összehozza a vásárlókat, meg az eladókat, a gyártókat, ugye? És ebből van mondjuk 40 darab, vagy 30 mm-hmm. ember, ugye? És elmentek 3 napra. És ügyesen kitalálták, hogy nem csak az van, hogy van egy vásár, és akkor most akkor ez ennyibe kerül, az annyiba kerül, hanem csináltak programokat például. És akkor ez mondjuk egy üzleti út, mert elmész 3 napra.
2: Fogadjuk, hogy volt borkóstoló.
1: Persze. Hát,
2: jó.
1: De azért, tehát amikor megismersz egy partner.
2: Jó. És a 100%-ban vele... egyébként
1: igen?
2: Több volt a férfi, vagy több volt a nő?
1: A férfi.
2: Hát, na itt van.
1: De várjál!
2: És a nő meg otthon mit csinál? A nő az meg ledolgozza a munkaidejét.
1: Nem érti,
2: hazamegy, ebédet főz a gyerekének, kitakarítja ezt, kimossa a te ruháidat, amit egész héten hordtál valami másik üzleti úton, amíg te borkóstolón vagy.
1: Na várjál, oké. igen, meg fogadásokat.
2: Három napig.
1: De a lényeg az az, hogy amikor megkötsz egy üzletet, vagy csak ismerkedte valami. De mikor van egy ilyen közös élmény, vagy egy közös bolkórtövel, becsicsented, közösen kész, olyan paktom jobb, erősebb, mint egy szerződés.
2: Jó, azt én tudom, az egy tisztában
1: ezért
2: vagyok.
1: Fontosak az üzleti utak.
2: Én azt értem, de hol vannak akkor a nők?
1: Hát nem tudom, miért nem csinálják ezt a nők. Hát miért nem mennek?
2: Mert nem hívják őket.
1: De én ismerek olyan nőket, akik voltak ott is éveken keresztül. Majd napig valakit ismerek.
2: Akkor jó.
1: Persze.
2: De több a férfi.
1: Csak keves. Szóval hát egy teljesen ki vagy ezeken a dolgokon akadva.
2: Ne, hülyék ezek a kérdések ebben a cikkben. Tehát az oké, hogy miért nem szeretnek vásárolni a férfiak. Oké, nem szeretnek, oké. Miért dolgoznak sokat a férfiak?
1: Igen, hát a munkahelyen.
2: A következő kérdés az az lesz, hogy miért ülnek otthon a nők egész nap, és nem csinálnak semmit,
1: azt nem? Azt nem mondta senki, nem csinálnak semmit. A nők azok sok mindent csinálnak, ez egyértelmű.
2: Jól van.
1: Abszolút.
2: Akkor jó.
1: De nem úgy, mint te, hogy így dolgozik reggeltől estig, az ritka. Nehogy azt mondta, hogy az bevált. Bevált?
2: Szerintem sok igen? Nő csinálja azt.
1: Sokan csinálnak ki?
2: Szerintem
1: te tényleg te néha este jössz haza.
2: Szerintem igen.
1: Igen? Uh-huh. Én nem szólok bele ebbe, én hagyom most, hogy erre válaszolj, mert én ezt őszintén nem látom. Annyira, őszintén nem is figyeltem nagyon sose, hogy általában nők azok mit szoktak csinálni. De igen. Hát gondolom, valaki elfoglalt, meg valaki nem. Frasz, ugye. Nyilván a férfiakra is igaz lehet. Csak mindig azt mondják, ebbe igaza, hogy a férfiak dolgoznak. Vagy ő rájuk jellemző az, hogy
2: azért
1: képesek
2: dolgozni. Lemaradtak
1: pár
2: évet. Hát most már azért... Érted, ja, a nő is ugyanolyan pénzkereső, meg teljes része a társadalomnak.
1: Még kell így külön hangsúlyozni?
2: Hát mert hangsúlyozni kell, mert még ez mindig nem fogták fel.
1: Aztán van egy olyan pont, hogy itt a
2: hihetetlen.
1: A férfiak ugye állandóan egy dologra gondolnak, egyszerűen azért, mert 10-20-szoros a tesztoszteron szintjük a nőknél, nagyobb az agyalapi mirigyük, úgyhogy ennek következtében hát ez biológia, de hát ezt el kell fogadni.
2: Elfogadjuk.
1: Mindig készen állnak az akcióra. Ez most egy ilyen, szerintem ezt nem a reggeliben fogjuk most megbeszélni, ez egy olyan pont, ugye ezzel át is haladhatunk, és van egy olyan dolog, ezt meg én nem érzem át, de szerintem most már ritkán,
2: azt ma már egyre kevesebben nézik.
1: Hogy
2: át.
1: A férfiak miért váltogatják állandóan a TV csatornákat meg, mert hogy kell így... Ez a nőknek a rémálma, de hogy állítok azért, mert a férfi az adott információra kíváncsi, és akkor aztán megy tovább, a nő meg a történetre kíváncsi, és a történet végére. Na jó, ez most már azt szerintem
2: jó,
1: megváltozott.
2: Ez
1: egy kicsit tényleg
2: ilyen,
1: old school. Igen. Old school, mert manapság már űrlet, amikor Mutko Brasnyó mesélt erről, nézett egy interjút a Matt Damon-nal meg a Ben Affleck-kel, hogy csináltak egy új filmet, és most már számolnak azzal a filmkészítők is, főleg amikor ilyen online platformokra gyártanak, hogy ez biztos, hogy úgy fogják nézni az emberek, közben mobiloznak. Ugye, hogy ez van?
2: Persze.
1: Tehát többet nincs majd, hogy leülsz és nézd a tévét, hogy csak úgy nézed a tévét, hanem hogy közben mobilozol. Főleg, hogyha magad vagy nem tudom, vagy végül is, ha már olyan valakivel vagy, akivel régóta együtt vagy, akkor ugyanúgy mobilozol. Csak amikor frissek vagytok, akkor nem mobiloztok, hanem akkor nézitek a tévét. Vagy mit tudom én. Na mindig ilyenek vannak. Te mobilozol közben?
2: Hát, nem tudom, mi nagyon sok sorozatot, meg filmet nézünk. Nem, olyan van, hogy esetleg rápillantok, ha látom, hogy világít, hogy most valami, nem tudom, fontos-e, de nem szoktam most ott úgy közben üzeneteket elolvasni, mondjuk, vagy ilyesmi. Ez arra mondjuk úgy odafigyelünk. De erre tényleg oda kell figyelni, tehát hogy ez nem úgy van, hogy most, ja igen, hát alap, hogy nem nézem meg, vagy nem nyitom meg nem válaszolgatok, hanem oda kell koncentrálni arra, hogy nem, most tényleg elengedjük a mobilt, nem érdekel este, nem tudom, 10-kor ne írogasson senki.
1: Jó, hát ilyen antimobilosok vagytok, ugye?
2: Hát...
1: Mármint igen. Ilyen mobil free.
2: Írt a barátnőnk, akinek a garázsát kifosztottuk, hazavittük a finomságokat, és azt írja, hogy minden érdeklődött egy mai programmal kapcsolatban, és azt írja, hogy széles babám. Hát vigyálj.
1: Széles babám, igen. Hát fönn van a neten.
2: Ja, ott is fönt van.
1: Na, persze, igen. Különben nézzétek meg, Haláli, a Anettnek van egy nagyon jó komment, ilyen beszámolója. Hogy
2: nagyon
1: a kisfia...
2: sokszor mondtam azt, hogy mondom.
1: Igen.
2: De azért, mert még mindig róla. A beszólás hatás alatt vagyok nyilván. Na mindegy, visszatérve a mobilra, hát próbálunk, igen, nem mobilozni otthon egyébként.
1: Próbáltok, eszem a szívet.
2: Válaszolok üzenetekre.
1: Igen.
2: Ennyi. A és ignorálom, végén... tehát megvan, hogy most már ilyen konkrétan én is így meghatározok időpontokat, hogy nem tudom, most na, most a gyerekekkel játszom, akkor nem is nézek rá az alatt a mobilra például. Vagy ha elmegyek, nem tudom, futni, akkor az alatt abszolút nem nézek rá. Régen azt csináltam, hogy közben is így megnéztem, hogy úristen, most írt valaki, te jó ég, akkor azonnal válaszolnom kell, nem kell.
1: Szóval miután, itt a végignézem a pontokat, tehát miután az Anett ledolgoz egy teljes napot, miközben ha vásárolni kell, akkor gyorsan vásárol, akkor hazamegy, és elkezdi a sorozatot.
2: Van még pont, ami jellemző rám.
1: Ez,
2: és ami úgy jellemző rám, mint a férfi lennék.
1: Igen, szóval ez az azt jelenti, hogy te eléggé férfias vagy lettél. Nekem ez ma esett le.
2: Lehet egyébként.
1: Csak bebújtál ez a kis, ezért festetted szőkére a hajad. És akkor amúgy, hogy el vagy, hogy ilyen kis cuki, muki, muki, amúgy meg tiszta férfi.
2: Hát ilyen kettő. Férfi, nő.
1: Kettős vagy? Haláli, még ezzel zárom.
2: Van, aki nagyon csajos, meg van, aki nagyon férfias nő mondjuk, de mondjuk én nem vagyok férfias nő egyébként, csak ezekben a tulajdonságokban szerintem is inkább férfias vagyok.
1: Figyeld, ez elmúlik. Az egyik, tudjátok, hogy melyik az a ruha, amit a férfi meg a nő is föl tud húzni? Hogy hívják ezt? Ezt a ruhát?
2: Nem tudom.
1: Unisex, ugye?
2: Ja, hogy úgy, ja igen. Igen,
1: ha
2: igen,
1: van
2: igen.
1: Egy barátom, próbált mondani egy nagyon. És mesélni, hogy most egy ilyen új ruha, nagyon jól néz ki. Tudod, ez az ilyen. De tudod, férfiak is, nőknek is. Tudod, ez az ilyen biszexuális ruha. Mondom, az nem van. Mondom, az nem van. De jó van, nem baj. Hát csak mindig én imádom, amikor emberek, tudod, idegen kifejezéseket akarnak tudni használni.
2: Hát de te is ilyen volt, te is ilyen volt. Istenem, nem tudom, láttatok-e a híradót vasárnap.
1: Miért?
2: Ez cég szerveztek egy motoros, hát yeah, ilyen kivonulást.
1: Happeninget, igen.
2: Idénykezdést.
1: Igen.
2: És az egyszer nyilatkozott, és azt mondta, hogy a mi ilyen törvényünk kívüliek vagyunk, de vannak, akik ilyen szervezettek, ilyen szakszervezettek, ilyen, nem igen. Tudom.
1: Légió,
2: meg így megvan köztünk ez a beef, meg nem tudom, hogy nyomja ja. Így a dumát. Így,
1: és mi
2: néztem,
1: van?
2: Én annyit nevettem ezen, hogy így.
1: Ez így van.
2: És tegnap bejövök, és mondom és neki, Jézus Mária, mondom, itt van egy törvényen kívüli. És mondom, nem is tudtam, hogy neked nincs személyigazolványod, meg semmi. Aha, mondom, te ilyen bűnöző vagy, és aztán meg így eltelik negyed óra, és az egyszer ilyen pánikban. Úristen, ma megyek regisztrálni a motromat, te jó Isten! És így gondolkodtam magamban. Hát mondom, ez nem egy törvény kívüli ember?
1: Hát de nem úgy. Ember. Majd neked elmondsz, a rádióban nem mondom.
2: De mondd, de érdekel.
1: Nem
2: tartjátok be a szabályokat, mi?
1: Törvények kívüli.
2: Igen, és így gondolod, az ECU így elképzeli, hogy majd az FBI-t megjelenik miattuk szabadkán.
1: Most ilyen
2: gangster korszakát éli éppen.
1: Mikor jönnek helikopterek?
2: Néhány hónapig, amíg ez érdekes, utána aztán meg majd nem tudom, kitalál valamit.
1: Én de Anett legalább nem mondta, én nekem legalább, én mindig elszórakoztatom magamat.
2: Te bennünket is elszórakoztatsz, óta. Mert igazából így kb. Ilyen 3 havonta teljes váltás történik nálad, és akkor mindig valami újabb mániát kell
1: ez
2: hallgatnunk.
1: Ez már 14 éve.
2: Igen, szóval, hogy folyamatosan
1: az
2: megújulsz, és biztos, hogy kreatív vagy, mi már egy kicsit kezdünk elfáradni.
1: De hát tessék felvenni a tempót.
2: Úgyhogy most az egyszer egy törvényen kívüli motoros, tehát hogy most ez törvényen a legújabb.
1: Igen, nem sokára
2: átmegyek. Amióta 20 éves barátaival.
1: Igen, és nem sokára kezdünk bűnözésbe, vágunk meg ilyesmi, úgyhogy tök jó.
2: Hát, és abszolút, én abszolút el tudom róla ezt képzelni, hogy így bekattansz, és most ez lesz a következő. A level 174, gondolom nagyjából ennyinél tartunk itt a 14 év alatt. Na, most lemegy ez a gangster fázis az Bekának, és akkor majd ezt fogjuk hallgatni,
1: hogy
2: hát, hogy ő ilyen sugar daddy lett, és akkor így a nőjének az ilyen kis pici kis szoba kutyáját majd így fogja így a kezébe, és akkor is sétál, így majd követi a nőt, aki megy be vásárolni, ez csak így veszi ki a arany bankkártyát így a zsebéből, így pittyengeti mindenhol, akkor már nem lesz bűnözés, nem lesz motorozás, semmi.
1: Platina.
2: Mert akkor majd
1: az jó. A menő, nem az arany.
2: Jó, mit tudom én?
1: Jaj, lehet, majd mondom én neked ezeket.
2: Úgyhogy ez lesz a következő fázis majd. De majd erről is részletesen beszámolunk itt a
1: rádióban. Majd elmesélem, persze.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Szereted a margarint?
2: Az az igazság, hogy Zoli, tudod, hogy mi van? Hogy vannak ilyen kötődéseid gyerekkorból a margarinnal? Vannak. Például az, hogy tényleg őrületesen szerettem a vajas mézes kenyeret.
3: A sokan szeretik.
2: Nagyon sokan úgy eszik a mézes kenyeret, láttam, hogy csak úgy a kenyérre rákenik a mézet, de nekem az olyan fura, mert olyan durván beszívja akkor a kenyér a mézet.
3: Igen, én egyébként nagyon szerettem a mézes. Vannak ezek a fura kombinációk. Na most ez nem fura kombináció, ez a vajas mézes, mert ez normális. Tehát, hogy ezt valahol az emberek gyerekkorban főleg, de tényleg szeretik. Meg ez régen sokkal, de sokkal népszerűbb volt. Ma már nem biztos, fene tudja. De hát ez megint csak családja válogatja, vagy gyerekek válogatják, mindegy. De vannak ezek az érdekes kombinációk, mint a például a margarin pástétom. Ez neked valaha leesett?
2: Nem, ez nem. Ez
3: margarinos nem. Kenyér és pástétom, rákensz pástétomat. Ez is egy kombináció.
2: Igen.
3: Ez például az én apám imádta.
2: Na.
3: És most a napokban egyszer így este nem akartam nagyon enni semmit, csak hogy a vékony szelet kenyeret kentem, így, és így eszembe jutott, hogy ezt kipróbálom. És emlékszem rá, hogy én ezt ettem, mit tudom, 20 pár éve utoljára valamikor, és akkor így volt neki egy érdekes íze, és most megkentem, és tényleg finom volt. Nekem ez nagyon finom volt.
2: Nem rossz,
3: ugye? Szeretett megkentem, és ez nekem így jó volt. És aztán vannak ezek a különféle ilyen kombinációk, amikor persze margarinra, vagy mondjuk vajas kenyérre ráteszed a lekvárt, ez is egy kombináció.
2: Na mondjuk nekem ez normális.
3: Na igen, tehát hogy vannak,
2: igen,
3: vannak
2: ez
3: ezek a...
2: normális?
3: Nekem ez, én ritkán eszem, de normális. Tehát, hogy normálisnak tartom, de nem eszem, vagy nem tudom, hogy nem jut eszembe.
2: Hát én sem, most már divatozunk, de hát régen megettünk mindent.
3: Mindent,
2: hát,
3: és akkor ez úgy jó kis kombináció volt. Tehát én ezt szerettem. Akkor nekem van ez
2: na, várjál, bocsánat, pont azt mondja különben a Zoli, hogy igen, ez a margarin meg a lekvár.
3: Hát persze.
2: Persze, az
3: egy klasszikus, az klasszikus, tehát az van. Mondom, ami szerintem klasszikus, az a tényleg az ilyen margarin pástétom. Tehát például most én ezt szeretem. Na,
2: itt van például a Dobárdán Robi margarin is, hát nem tudom, ő is biztos, hogy tolja befelé a margarin. De bocsánat, közben szóltam, mi az, ami még fura?
3: Nem tudom, most ez a kettő jutott eszembe, tehát biztos, hogy vannak
2: ez
3: még ilyenek. Én amit még szeretek, az nyilvánvalóan ez az ilyen húsfeldolgozott cucca, amiről már sokszor beszéltünk, ez a mesztinárezzák, amit én mésztinárezzáknak hívok.
2: De még nem sütötted meg sosem,
3: nem,
2: azt mondtad.
3: Nem, még nem. Még
2: ki kell
3: nem.
2: Próbálni.
3: Majd egyszer kipróbálom. Nem tudom, volt valami jobb dolgom, úgy érzem, hogy nem, még nem jutott eszembe. Soha. Én ezt így hidegen, kibontva, én ezt úgy szeretem.
2: Igen.
3: Ezt a löncshúst. Löncs.
2: Figyelj, ezt én is nagyon sokáig ettem, Zoli. Az nagyon jó, mert nagyon nagyok mindig. Nagy konzervek, ilyen nagy félkilós, meg ilyen.
3: Vannak a boltokban most nagy már kisebbek konzerv. Is. Mit tudom én, ilyen kis pástítom méretűek. Hát arra nem sok értelme van, de
2: picike.
3: Van. Igen, úgyhogy ezek jó dolgok. Meg van ez a, van a, nem mondom a nevét, de ugye a magyar bolt, ott vannak ilyen nagy, kifejezetten nagyok. Nagyon nagyok.
2: Úgyhogy nagy löncshús, csak magyarul hülyé hangzik.
3: Hát,
2: ez a löncshús, ez a fura.
3: Löncs, ugye az ebéd. Ebéd, az a löncs.
2: Löncshús. Úgyhogy igen, ezek ilyen fura dolgok, de mármint fura dolgok, hát nem tudom, most ez a margarin, megint ez olyan, hogy most már ilyen kifinomult mindenki, most már mindig azt, hogy vajat használok, nem használok margarint.
3: Igen, sokat nem használok margarint, igen.
2: Abszolút. Akkor vannak most már ezek a vaj per margarin kombó,
3: aha.
2: Ilyen is van.
3: Na.
2: Például ez. Például nálunk van egy ilyen dolog, eleve ugye az emberek nem nagyon eszik, nálunk azért esszük mi gyerekkorunk óta, mert anyunak ez az egyik specialitása, nagyon jó főz, hát ez a tatárbiftek.
3: Ja, igen.
2: Ugye ez gyakorlatilag nyers hús, fűszerekkel, meg mindennel, és mi ezt tesszük úgy például, hogy bár ez különben az éttermekben is így eszik, hogy különben tényleg itt megvan a pirítós kenyér, rámegy a vaj, vagy a margarin, aha. Mikor, hogy, és akkor arra megy rá ez a hús. Ó, de jó ez.
3: Igen.
2: Ez nagyon sok mindenkinek kibaradt, pedig próbáljátok ki különben, hogyha van rá lehetőségetek, mert tényleg olyan érdekes ez, hogy gyakorlatilag tényleg nyers hús. Annyira jó, megőrülsz.
3: Igen, tehát hogy itt valójában ezt lehet nagyon szeretni, vagy lehet nagyon utálni. Én valahogy ezt a két verziót látom. Ez kicsit ilyen szélsőséges megítélése van ennek.
2: Ki nem állja.
3: A margarinoknál meg igen. Margarinoknál meg egyébként azt vettem észre, hogy az évek során ezek a margarinok változtak. Tehát nekem gyerekkoromban egy emlékeimben ott van a margarin, és ez egy kifejezetten finom dolog volt. Voltak olyan voltak olyan margarinok, amiket így mondjuk Magyarországon megvettél, akkor azok nagyon finomak voltak. És ma meg már valahogy annyira nekem mindegyik margarinnak most már főleg művíze van.
2: Igen?
3: Igen. Tehát nekem a Dobro Jutro is egy ilyen kedvencem volt gyerekkoromban, meg mit tudom, mi vásárolták, meg a nagyszüleimnél mindig az volt, meg és most meg így vettem egyet, és így annyira... Nem azt mondom, hogy olyan volt, mint hogy a plasztikot nyalogatnék, de olyan tényleg érződött valami műhatás. Uh-huh. De sok minden megváltozott, tehát sok mindennek az összetétele változott. Nekem például az egyik ilyen tipikus példám, ez a, én nagyon szerettem a, most nagyon ritkán iszom, de például van a Schweppesnek ez a nekem az ultimate kedvenc, a Bitter Lemon, az ugye egy Szerbiában nagyon megy, volt jó jugoszláv köztársaságokban. Nyugaton már kevésbé, de nálunk van. Nálunk töménytelen mennyiség van. És ennek is volt régen egy keserű míze. Ma meg már jó van. Ma meg már édesebb, jó, mint keserű. Na, ezt
2: azt mondja különben nekünk, hogy Gizi néni, hogy jó reggel, próbáljátok ki a bundás kenyeret mézzel, azt mondja, az nagyon jó.
3: Hát biztos, hogy finom.
2: Ez egy érdekes kombináció lehet.
3: Ja, ez jól hangzik.
2: Táborban voltunk nagyon sokat régen. Nyaranta. És akkor az volt, hogy amikor már ilyen szervezőkké nőttük ki magunkat, akkor az történt, hogy ugye este accessünk, hozzáférésünk volt a konyhához.
3: Na, és akkor mehettetek csak
2: hát
3: úgy?
2: Hát igen, aha. És akkor ugye volt maradék kaja. Én a maradék kaját alapvetően bírom, főleg amikor így az éjleple alatt kell csenni ebből.
3: Aha.
2: Mondjuk legálisan, mert nem volt ez tiltva. Na mindegy, szóval akkor jöttem rá, hogy igazából a kihűlt bundás kenyér.
3: Na, jó, de ezek azaz sincs semmi baj.
2: Kihűlt bundás kenyér majonézzel. Annak valami, de annak muszáj kihűlt bundás kenyér legyen.
3: Aha.
2: Az majonézzel valami nagyon-nagyon jó.
3: Jé.
2: Ahogy fiatalok mondanák, nagyon adja,
3: igen,
2: de hát, hogy az valami működik. De hát ezek ilyen dolgok, ezeket mind addig kell lenni, amíg még nagyon komolyan működik a metabolizmusod, mert utána már komoly következményei vannak az ilyen kajáknak, de amíg még ugye top of the top 10-20-as években van.
3: Crop, igen.
2: 10-20-as éveidben van, addig próbáld ki ezeket, meg zabálj. És akkor ugye a másik pedig az, hogy én különben, Zoli, nagyon bírtam azt is különben, hogy simán kenyér, fehér kenyér.
3: Jó.
2: Fehér kenyér, margarin és csak egy pici só. Nekem az is jó volt.
3: Show.
2: Ezzel semmi bajom nem volt. Aha.
3: Én is szerettem, tehát nekem ez nem volt abszolút gond, tehát nem hiányzott róla semmi. De egyesek meg nyilván úgy vannak vele, hogy nekik ez kevés. Vagy nem, mit tudom én. Tehát,
2: igen.
3: Ezek jó kis reggelik. Jó kis reggelik.
2: Meg nem értek ezekhez a felvágottakhoz, egyszer már beszéltünk erről régen. Csak nem tudom, hogy mi lehetett az oviba. Nem tudom, ma van-e ilyen. Nekünk az oviba valahogy megmaradt egy fajta szendvics, ami nagyon egyszerű volt. Holt egyszerű. Ez pedig annyi volt, hogy egy kenyér, margarin rajta, és valami, én úgy hívtam, hogy foltos felvágott, vagy foltos szalámi. Nem tudom, olyan nem egyszínű volt, mint
3: tudom,
2: a párizsi. Melyik,
3: tudom, melyikre gondolsz.
2: És az mi lehet? Tudom. Ja, hogy tudod, hogy melyikre gondol.
3: Tudom,
2: nem
3: persze.
2: Tudom, hogy mi lehetett az.
3: Igen.
2: És ez mellé volt...
3: Ilyen hajszálvékonyra volt. Igen.
2: És akkor ez mellé volt teja és kész. És nekem ez mindig a...
3: Nem volt, hogy te saj? Meg uborka?
2: Nem vagyok benne biztos. Pont miközben beszéltem erről, gondolkoztam rajta, hogy volt-e. Szerintem az már a tuning változat volt.
3: Aha,
2: nem hiszem, hogy...
3: Lehet. Igen, emlékszem ezekre, persze.
2: Azt
3: persze.
2: Mondja...
3: Klasszikus.
2: Laci barátunk az, hogy ez alpszka lehetett?
3: Alpszka lehetett, de ezek ilyen nagyobb szalámik voltak. Az alpszka az nekem mindig kisebben és közepesben van meg. Uh-huh. Nem jelenti azt, hogy nincs nagyobban, de inkább ilyen... olyan mortadella méretűek voltak ezek a szalámik. Nekem.
2: Nagyok, ugye?
3: Olyan nagyok.
2: Hát nem tudom, valami
3: de
2: volt.
3: Vékony, olyan csúszó, sikablós volt a teteje, arra is emlékszem.
2: Azt mondja különben, Laci, hogy hát igen, az a foltos, az tuti abszka.
3: Nézd. Igen, egyébként abszkára kéne, hogy legyen.
2: Arra
3: vagy
2: húz.
3: Vagy novoszacka. Mert ugye ezek klasszikus, de az abszka szerintem is. Abszka
2: arra
3: lehetett.
2: Húz. Közben vannak ugye üzenetek, például Zoli egy egész érdekes kombinációt. Figyeld ezt, az emberek miket tesznek, nekem ez annyira tetszik. Azt, hogy a bundás kenyér kis fokhagyma, kis tejföl, kis sajt, mint
3: igen,
2: a lángosnál.
3: Igen, ezt mi is szoktuk.
2: Komolyan?
3: Igen.
2: És ez így tök jó, ugye?
3: Ez így nagyon sabék, meg szoktak csinálni bundás kenyeret rendszeresen. És így általában így szoktuk.
2: Aha.
3: Na, Zoli azt írja, a margarin az egy szintetikus zagyvalék, még légy sem megy rá. Hát ez így van, alapvetően. Ugye a margarint azért hozták létre annak idején, mert tovább elállt,
2: aha,
3: lehetett vinni háborúba, de tényleg egyébként, tehát ennek ilyen praktikussági okai voltak, meg az előállítása kifejezetten olcsó volt, és lehetett vele a drága vajat helyettesíteni, szóval ez tényleg az.
2: Abszolút. Szeretem, amikor azt mondják, hogy tudod, hogy Jézusom, margarinos kenyeret eszel? Aha. Tudod, hogy egy molekula különbség, és ez már műanyag lenne?
3: Ja, igen. De hát aztán tudod, hogy... Ez akkora baromság, amikor valaki ilyeneket mond, mert
2: de most tudod,
3: akkor játssza a kémikus, tehát azért nem így.
2: Erre tudom, mit lehet válaszolni, hogy lehet, hogy igaz, nem néztem soha utána, de alapvetően ez a mi világunk, ez úgy működik, hogy különben egy ilyen kis apró modifikálás, vagy egy apró kis változás, az rengeteget számít.
3: Igen, és akkor dinoszaurusz lesz belőle.
2: Nem, hanem például most nézd meg, hogy a főemlősök meg köztünk, mekkora a különbség. Egy hangyasznyi, és ekkora
3: egy
2: különbség.
3: Molekula. Egy molekula.
2: Egy gén, vagy valami ilyen minimális valami, és ez ennyit jelent a igen. világban, amikor csak egy pici különbség van. Hát pici különbség van.
3: Zoli nagy ellensége a margarinnak írja. Rákkeltő hatása van.
2: Hát, jó, oké, Zoli.
3: Sok hát, mindennek van egyébként, sajnos.
2: Persze, hát majdnem mindennek, amit ez.
3: Haragszik a margarinra, Zoli.
2: Igen. Én egyik napig végigvezettem különben ezt, hogy tudunk-e mi teljesen ilyen full egészséges, bioorganikus, nem tudom miket csinálni, úgyhogy otthon növeszted a zöldséget, meg is rájöttem, hogy ezt föl kell adni. Tehát jó és jobb kaját lehet enni, de ilyen full profi kaját, ugye? Mindegy.
3: Aha.
2: Zoli, ilyen kis piacról, azt mondja, nem is Vajdaságban lennénk, ha már reggel 6-kor nem a kajáról beszélnénk.
3: Persze
2: nálunk minden reggel, ugye ez a reggeli műsor, hát itt mindig bejön valami kaja.
3: Ez a vajdasági életérzés, ez a reggeli, ez magába hozza a reggeli. Tehát csoda, hogy nem pálinkáról beszélgetünk itt, meg ilyen.
2: Igen.
3: Kis fröccsökről itt kora reggel, meg mik vannak ilyen.
2: De Zoli Ausztráliából ugye hallgat minket,
3: nem
2: itt tényleg
3: van.
2: Teljesen kivalakadva.
3: Nagyon rá, hogy nyugodj meg, Zoli.
2: Slow down, reggel 6 óra 10-ig van fröccskót kapsz még a végén, hát nem szabad. Ati viszont bevágott egy tökéletes dolgot, amit én abszolút nem látok manapság. Abszolút eltűnt, abszolút nem látom.
3: Jó.
2: Simán emlékszem, és ez egy ilyen tényleg nagyihoz kötődő emlék.
3: Fehér kenyér.
2: Hát a fehér kenyeret meghintette.
3: Cukros
2: úgy,
3: kenyér.
2: Úgy megvizezte a kezét, és aha. úgy hintette meg a kenyeret, hogy fröcskölte rá, tudod úgy a kezéről.
3: Fúgat, én még ilyet nem láttam.
2: A kenyeret, és akkor utána megszólt a cukorral, és nagyon jó volt, de emellett különben én még a nagyinál azt is ettem nagyon sokat, és tudom, hogy még volt a szomszédban egy lány, nem tudom elkezdeni, hogy hívják, nem tudok visszaemlékezni rá, lehet, hogy hallgat minket, akkor tudja. Na mindegy, és még ő is jött át, és meg én is mondtam nála, és ettük mindig ezt az egyfajta kaját. Langyos tej, annyi cukor, amennyi csak fel tud olvadni benne, és akkor a fehér kenyér darabkákat tunkoltunk bele.
3: Ja, hát én ezt nem ettem, de biztos, hogy finom.
2: Eléggé jó volt.
3: Írja Zoli, a jó vajalja az igazán finom. De tudod, mi az igazán finom?
2: Na, mi?
3: A kájmak az igazán
2: hát,
3: finom.
2: Hát, persze.
3: De az meg rettenetesen zsíros. Az meg tényleg a...
2: De az tényleg jó.
3: Hát jó.
2: Az a Balkán, jó.
3: Az a balkáni eszencia. De... Igen.
2: Annyiféle van, Jézusom.
3: A kájmákból van, igen. És vannak itt olyan éttermek, ahol hát ők úgy reklámozták, most azt hiszem volt itt egy étterem pont itt a központ környékén,
2: és
3: ami ugye úgy reklámozta magát, hogy ők minden nap Zlatiborról hozzák a kájmakot. Képzeld el. Ez volt nekik
2: de ez komoly, vagy
3: nem kambó? Nem tudom, hogy ez mennyire volt.
2: Hát ez lehet, néha igaz.
3: Nézd, nem volt ők, szerintem minden nap nem hozták, lehet, hogy volt egy beszállítójuk onnan az Zlatiborról, és akkor ő hozta. De...
2: Jó, mondjuk igen, mi hozná minden
3: nap. Mi hozná minden, ennek semmi értelme. De az biztos, hogy a kájmak az finom dolog, az végtelenül zsíros, tehát ugye nekem mindig apám magyarázta, hogy a tej föl, tehát ami feljön a tejnek igen. a tetejére, azokat gyűjtik így egymásra, valahogy ez az eljárás, aha. és akkor hagyják így, mit tudom én, érlelődni, kiszárni, stb. Tehát ennek megvan a módja, hogy ez hogy készül, a lényeg, hogy ez rettenetesen zsíros.
2: Hát
3: rettenetesen zsíros. Tehát hogy ez eltömíti az ereket, meg a szívet, meg minden, de attól függetlenül brutális.
2: Persze, hogy nagyon jó. Dobárdán azt mondja különben, hogy nem tudom, eltetek-e itt nálunk Csevaposnál, nyilván, ahol ők dolgoznak, azt mondja, kájmak, hagyma és csevap is viszont látása nagyon jó kombináció. Én különben képzeld el, hogy az pedig hozzád kötődik. Egyszer volt valami buli, szülinapi, vagy nem tudom micsoda, aha. ahova te hoztál egy csomó, rengeteg.
3: Mit?
2: Pieszkavicát. És akkor volt pieszkavica, meg fehér hagyma.
3: Szerintem az én az a tejfakasztó lehetett. Amikor megszerettek a gyerekeim, akkor jöttek a
2: pieszkavica,
3: volt rengeteg pieszkavica.
2: Rengeteg pieszkavica, meg hagyma, meg minden.
3: Aha.
2: És én ott tudod, én megőrültem, Jézusom, tudod, meg is ittál egy-két italt, és akkor tudod, ez fantasztikus.
3: Igen.
2: És ettem tudod fehér hagymát, minden, és tudod, nem voltam jó aztán úgy késő este, meg úgy.
3: Aha.
2: Elmondom biztos az alkohol kombináció miatt. Elmúlt megint egy kis idő, akkor elmentem megint valahova, megint ettem ugyanígy pieszkavicát, meg hagymát, és megint nem voltam jó, és harmadik alkalommal rájöttem, hogy itt valami nem stimmel. Rájöttem, hogy egyik pillanatra a másikra elkezdtem nem bírni a hagymát.
3: Aha.
2: Nem tudod, neked volt ilyen életedben, hogy tudod, eszel valamit egész életedben, és egyik pillanatra a másik, többet azt, hogy szervezett, hogy stopp!
3: Nekem nem. Ez így konkrétan nem volt, az viszont volt, hogy kellett egy ilyen komolyabb szünetet tartani. Mert valamivel annyira túltelítődtem, vagy eltelítődtem, hogy elég volt belőle, tényleg egy életre. Aha. Szilvia írt nekünk még, jó reggelt, fiúk, el ne ájuljatok, de van egy igazán jó kombó. Pásítom most kenyér rá házi barackrekvárra. Na, az igen. Nagyon finom. Ez olyan, mint egy internetben a kacsabály karamellizált sárga baracka. Végül is igen.
2: Hát
3: végül
2: amúgy.
3: Is, végül is ez működhet így. Ez végül is működhet így, de jól hangzik.

0: Tazságok!
1: Pannó reggeli 91.5.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Na Zolikám, kapaszkodj, a kardiológus elárulta, hogy mi az 5 dolog, amit nem szabad csinálni este 6 után.
4: Kardiológ. Mit mondott a kardiológus? Tehát, hogyha szívegészségéről van szó, ugye legtöbben ugye nyilván arra gondolok, mozgás, étrend, dohányzás, stb. Stb. Viszont a kardiológus azt mondja, hogy sokkal fontosabb ennél az esti rutin. Az esti rutin, amely lelkünkre, szívünkre, fizikumunkra egyaránt.
3: Hat.
4: És hát főleg után. a pihenésünkre. Hat után.
3: Azt mondják, hogy semmi szájvíz. Mondom, mi?
4: What?
3: Azt mondja a doki. Este 6 után például már nem javasol erős antibakteriális hatású szájvizeket használni, mert ezek elpusztíthatják azokat a szájban lévő baktériumokat, amelyek szerepet játszanak a nitrogén-monoxid képződésében. Mondom, ájde.
4: Elég specifikus ez a kardiológus.
3: Igen? Ez az anyag segít abban, hogy az erek rugalmasak maradjanak, és könnyebben ellazuljanak. Ha pedig ez a folyamat sérül, az kedvezőtlenül hathat a vérnyomásra.
4: Nekem mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy most például ezt a mindjárt megyünk tovább, de hogy mármint, hogy vannak még javaslatai. Dr. Francesco Lomonaco-nak.
3: Lomonaco.
4: És mindig az jut eszembe, hogy ez lehet, hogy ezek ilyen kitalált nevek. Egy kardiológus, hogy találjunk neki valami nevet.
3: ChatGPT-be.
4: Dr. Francesco Lomonaco. Igen.
3: Francesco Lomonaco.
4: Ez körülbelül egy olyan név, amit a ChatGPT javasolna egy olasz kardiológusnak.
3: Igen.
4: Lehet, hogy tévedek is egyébként, ő egy szakember. Mire rákeresek egyébként? El fogok keresni.
3: Francesco Lomonaco.
4: Vagy mennyire nem. Lomonaco.
3: Amit keresedik, közben elmondom, hogy Lomonaco, azt is nézte, hogy
4: London, itt van. Komolyan? Itt van Francesco Lomonaco, itt van.
3: London?
4: Bizony, híres.
3: Brit kutató?
4: Brit.
3: Azt mondják, képernyő off.
4: Képernyő off.
3: Képernyő idő, kedvezőtlenül 6.
4: Ebben van igazság. Jó, tehát, jó ez felkavar, ez nagyon hozzászoktunk a képernyő, ez nehéz ezt így. De ezért félre lehetne tenni ezt a képernyőt.
3: Most képzeld el, hogy én úgy alszom el, hogy este megiszok egy kávét, nyomkodom a telefont, és elalszok simán. Képzeld, hogy kidobnám a kávét, meg így a képernyőt, és én milyeneket aludni. Hát a kézzel milyeneket
4: aludni. Lehet, hogy nem tudnál aludni.
3: Hát lehet, hogy olyan mélyeket aludnék, hogy fölkelik, és így kipihentem 8 évet.
4: Igen, lehet.
3: Egy este alatt.
4: Lehet. Nekem is egyébként elég ritkán, de előfordul, hogy ilyen nagyon korán elmegyek aludni, és így felébnek reggel, és így nem tudok magamban mit kezdeni, annyira jól érzem magam.
3: Ugye? Gyorsan elrontod.
4: Gyorsan
3: nézem, ami rossz tartalmat a neten.
4: Igen.
3: Azért kell a mozgás, de ügyesen és okosan, mert hogyha nagyon későn így felpörgetjük a szervezetünket, és utána akarunk elaludni, akkor az gáz. Nekem volt egy barátnő, mármint olyan barátnőm, aki csak a barátom volt és nő.
4: Igen, igen.
3: Ő például
4: just
3: pont...
4: a friend.
3: Igen, just a friend. Ő olyat csinált például, nem mesélte nekem egyik este, hogy kézede, még este éjfélkor muszáj volt szobabiciklizni, nem mondom, mit csinálta. Azt mondja, nem bírtam aludni, nem volt elég fáradt, hogy felmentem, hogy 40 percet szobabicikliztem, utána aludjak. Hát látod, nála például ez a logika, amit Francesco mondott, ez nem működött, mert épp az, hogy fölpörgette magát, és utána aludt egy jót.
4: Aha.
3: De érzem, de vágom én, ez mi van akkor, amikor túlpörgetted magad, és nem tudsz aludni. Én akkor nem tudok aludni, amikor valaki felcseszi az agyam.
4: Aha.
3: Van ilyen párszor. Valaki, mert néha így betalálnak. Az évek alatt ezért elég jó vagyok a hülyeségeknek az ilyen lepattintásába, de néha betalálnak, úgy föl tudom cseszni magam, hogy olyankor nem tudok aludni.
4: És akkor elkezdesz szobabiciklizni.
3: És akkor nem, nincs szobabiciklizni.
4: Nincs
3: szobabiciklizni. Volt ellipszisem, de nálam is, mint mindenkinél, fél éven belül ruha akasztó lett, úgyhogy eladtam. Eladtam, még volt értéke.
4: Az ellipszis. Igen, tehát azt mondja, hogy kell a mozgás, nem szabad nagyon felpörgetni magunkat, ezt mondja Francesco.
3: Igen.
4: Doktor.
3: Na, de mi van, Zoli, a légző gyakorlatokkal? Erre vagyok kíváncsi nagyon.
4: Ugye ezek nagyon sokat segítenek az ellazulásban, egyfajta meditáció is a légző gyakorlat, és a szakértők szerint ugye az esti órákban annyira nem ideálisak, mert ugye ezek a gyakorlatok egyeseknél csökkentetik az oxigén szintet, plusz munkára kényszerítik a szívet. Ezt mondja Francesco. Tehát, hogy itt igazából az van, hogy hiába mondjuk, hogy ez nagyon jó, a légző gyakorlatok azok egyeseknél nem működnek. Másoknál igen. Valaki csak ki tud elaludni.
3: Aha.
4: Vannak applikációk is, mint ez a Calm, meg ilyesmi, amik ilyen légző gyakorlatokra hívják fel a figyelmet. Na, akkor most így villog a telefonot, hogy akkor most így csináljunk légző gyakorlatokat. Szóval nem biztos, hogy ezeket este kell csinálni. Azt mondják, hogy... De talán, tehát igazán a légző gyakorlat, ez egy elég nis dolog. A legfontosabb jön, az utolsó. A vacsora.
3: Na?
4: A vacsora. Hát ezzel kapcsolatban, hogy mit mondottam?
3: Ja, hát mit mondottam? Azt mondja, hogy lefekvésed 2 órában ne együnk.
5: Reklám.
0: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: van ma reggeli, jogában elhallgatni.
1: 91.5.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Olyan jó.
4: Micsoda? Mi a jó?
3: Nem, tudtam, hogy be fogod mondani, hogy hány óra van, és meg akartál szólalni, és most végre egyszer én akartam.
4: Hát jó, de hát nyugodtál, csak jelez nekem, hát szólal azt, amikor akarsz.
3: Én akarok.
4: Igen.
3: Nem.
4: Szeretnék megszólalni, szeretnék. Amit az iskolából jelentkezik.
3: Hello,
4: de jó. De jó volt az, ugye?
3: Na, igen.
4: Na, de akkor miről beszélünk, Edina? Mi jön most?
3: Azt akartam mondani, hogy nagyon durva.
4: Mi?
3: Hát az, hogy még nem beszéltünk arról, hogy éhes vagyok. De nem vagyok éhes. Ez a jó?
4: Nem, mert
3: ez így igaz.
4: Igen, Edina elvett, úgyhogy most nyugodtan beszélhetünk, és nyugodtan vezethetünk műsort, úgyhogy ennek örülök. Viszont a következő van, azt mondja, vásárok. Erről fogunk beszélni, mert most ugye megjelent a hír a Panner TV-ben, hogy Topolyán volt vásár, hatalmas kereslet, kínálat, minden van. És igazából arra jöttem rá, hogy amúgy egy időben én is jártam ezekre. Jó, én kis piacra, de ez ugye vándorol egyszer, itt van egyszer, ott van egyszer, amúgy. Aztán itt a szünetben mondtad, hogy ő is járt régen sokat ilyenre, de hova?
3: Mindenhova. Tehát, hogy úristen, esküszöm, ez egy rituálé, komolyan. Mondjuk fogalmam nincs arról, hogy fölébresztenek, hogy hanyadik héten hol van vásár. A szüleim ezek kenyik vágják, tehát komolyan. Tehát, hogy így most hol van vásár? Itt.
4: Komolyan?
3: Mi van? Azt tudom, hogy milyen nap van, hanyadika van, vagy hány éves vagyok. Igen.
4: De várj, de miért mentetek állandóan ide?
3: Csantavér, Topolya.
4: De minek?
3: Hát mindig kellett valami. Tehát a vásárban tudta is, hogy minden van. Kaja, minden van. Meg nem kaja, hanem alkatrészek, mezőgazdasági cuccok, ruhák, virágok, minden van, minden. És mindig valami kellett nyilván otthonra.
4: Hát amúgy jó, persze.
3: Kis állatok, jaj, imádtam, jaj, mindig vettük az aranyhalakat különben. Kis, mi az otthonkájukba? Mi az?
4: Akvárium?
3: Az.
4: De azt mondjuk, én azt nem láttam soha, hogy halat lehet
3: van
4: venni a vásárba.
3: Egy kanizsai csávónál vettük mindig. És
4: komolyan?
3: A kis piacon volt szerintem.
4: Kis piacon?
3: Ó, igen, meg a sült kolbász. Te is mondtad, hogy azt.
4: Persze, azt is. Csak ott azért van egy-két trükk ezzel. Igen, a Mihály is írja a vásár és sült kolbász. Az van, hogy az én logikám szerint, ami egyértelműen nem volt helyes, az én logikám az volt, hogy kimegyünk a vásárra, mert ugye az korán van, és ugye ott az 12-13 körül vége.
3: Igen.
4: Tehát nagyon korai. Hogy akkor oké, menjünk ki a vásárba, nézzünk már körbe, és a végén ebéd helyett 11-12-kor együnk már egy sült kolbát, és akkor megvagyunk. De ez a logika nem jó, mert addigra elfogy. De hát én nekem mindig elfogyott, tehát olyankor már nem lehetett venni, úgyhogy ez ilyen fura, hogy mikor kimész a vásárba, én a kispiacról tudok mesélni, oda jártam

0: sokat, hogy akkor oda kimész, rögtön le kell csapni rá, rögtön eszel. Hát tehát igazából reggelizni kell kolbászt, ami viszont nekem szürreális. Miért? És akkor azért, mert nekem jó. Az sok reggelre, vagy nem tudom olyan, mit tudom én. Vagy nem szokott, vagy...
1: De legalább lesétálod a vásárba.
0: Ja, azt nem hiszem. De hogy... És akkor utána mehetsz körbenézni. Szóval
1: hát tényleg a szőnyeget is ott vettük, de nyilván nem mindig, de vettünk meg, amit te is mondtál, söprűt.
0: Én ezt műsorra kívül mondtam neked, igen, hogy én a legdurvább söprűbet ott vettem. Uh-huh. A söprőárus úgy alatta nekem a terméket, látom, hogy van nálad söprű, és mondom, hogy hát akkor kéne egy mennyibe kerül, fogalmam sincs mennyibe kerül, de elkezdtem magyarázni, hogy több kategória van, és hogy nem tudom, ellátod, egy hány szálas, meg ez ennyi szálas, meg hány varázs, meg nem tudom, van valami ilyen, hogy három varázs, meg öt varázs, meg ilyen valami. És akkor én meg úgy voltam, hogy hát akkor kérem a deluxe söprűt, és most figyeljétek ezt.
1: Prémium.
0: És a legbrutálisabb söprőjét hazavittem, amilyen volt, és elkezdtem a söprögetni, és azt mondom, hogy
1: szétesett.
0: Nem, hanem amúgy adja. Mert nagyon durván nehéz volt egy klasszikus söprőhöz képest, azért mert volt benne anyag, és az, amikor egyet is suhintottál, apám, az olyan szinten vitte maga előtt a cuccokat, hogy rájöttem, hogy vagy akkor ismertem fel a dolgot, hogy amúgy tényleg létezik, hogy van prémium söprű.
1: Jó, hogy nem abból kaptál gyerekként.
0: Hát ja. Nagyon durván működik az a söprű. Tényleg egy igazi élmény volt az a söprögetni.
1: Tudom, hogy nem azzal jöttél munkába.
0: Hát nem vagyok bosszi, de azért nagyon jó söprű volt. Két ilyen dolog van, amire büszke vagyok, a hólapátra, meg a söprűre. Ez a söprű most már tönkre ment, az nagyon régen vettem. De... Szóval vannak prémium söprűk, igen. Hmm. És erre ott jöttem rá.
1: Igen.
0: A vásárban. De jó, a vásárban tényleg vásárba. Minden van. Minden Aha. van. És ugye van az a része, ahol vannak ezek a himi-humi dolgok, és akkor a Panner TV oldalán az embereket kérdezget, és volt, aki mesélte, hogy vett ilyen kis rádiót például kint. Uh-huh. És ez is egy érdekes dolog, hogy én mindig látom, hogy tényleg vannak azok a műszaki dolgok, amik ott vannak. Én ott nem verik soha semmit nyilván, de hogy így látod, úgy látszik, hogy valaki meg igen, hogy kell neki egy rádió, mert mindig kell valami rádió, nem tudom, a műhelybe, vagy valami ilyet tudok elképzelni, akkor de persze, hogy jobb megvenni egy ilyen valami kis himi-humi rádiót, most mindenki megyek
1: az biztos, hogy már újat, nagyon sok a, hát hogy mondjam, a modern, nem csak a kézműves, hanem a modern dolgok is, mert hogy régen nem feltétlen vittek ki ilyen dolgokat a vásárba, nem tényleg azok a hát én úgy hívtam, hogy régi vásárok, tehát tényleg amikor azok a helyi meg az ilyen cserebere dolgok voltak, hogy azok
0: ja,
1: a
0: amikor
1: régebbi...
0: úgy kiterítik úgy a pokrócot, arra hát, gondolsz,
1: igen,
0: és akkor...
1: Igen.
0: Hát igen, de ezeknek a vásároknak is van
1: most
0: olyan része.
1: Kiviszik a kicsit modernebb dolgokat is, ami ja. nem baj, tehát hogy nem arra akarok kiukadni.
0: Nekem az az érdekes, hogy van az olyan vasas rész.
1: Igen, aha.
0: Amikkel vas dolgokat árulnak, és én nem tudom képzelni, hogy azok milyen alkatrészek lehetnek.
1: Hát mint Topolyán, tehát ott is megvan a hatalmas nagy vásár, és van az állatos része, ahol vannak az alkatrészek, meg a minden, meg van egy teljesen másik oldala, ahol mondjuk a ruhások, meg az ilyen kézművesek, meg a nem tudom, a cukorkások, meg a minden ilyen.
0: Igen, abszolút. Ja, érdekesek ezek a kaják is, majd ezek a vásárosok, ugye, kimennek az emberek, és miket árulnak? Mondjuk rétest, az szuper jó, mert az mondjuk tényleg olyan, hogy azt eskü könnyebb megvenni, mint megcsinálni otthon. Hát kérem, hogyha valaki nem annyira ügyes otthon, de mondjuk én soha nem tudnék rétest csinálni otthon, szóval mondjuk az tök jó. Mindig sajnálom a fagyist, mert olyan meleg van, amikor ezek a vásárok vannak általában nyáron, hogy ez valami őrület, és akkor ott áll az a kis fagyis kocsijával. Akkor utána ott van a cukorkás, ugye az kimaradhatatlan, a cukorkás ott van mindig. Akkor vannak ezek a kaják, ezek a sült dolgok. Én egyszer rögtem azon, hogy de taktikailag az a néni elrontotta. Annyira hisztériázott, hogy már rá is szóltam, pedig én nem szoktam sose ilyet. Ugye a közös barátunk árulta a lángost, és kiment a lángossal. És az volt, hogy mellette pedig volt egy néni, aki árult ilyen fröccsöntött papucsokat, tudod, mint azok a kroki papucsok, tudod, azok az valami kibarult műanyagből. Olyat árult mellett, és akkor a sor volt, és én is állok a sorba, hogy ugye a sor már ugye a néni előtt is volt, és mindegy, eltakarta én, és akkor meg folyamatosan mondta, hogy ne ide álljanak, mert eltakarják, így nem fogja ide senki vásárolni, meg nem tudom. Csak rászóltam ilyen nyugodt hangon, mert már annyira idegesített az állat, de nagyon idegesített már néni. És akkor mondta, hogy hát néni tudja, mondom, ez egy a helyszínválasztás ezúttal nagyon úgy néz ki, hogy egy taktikai hiba volt. Miért ide állt? Hát, de amúgy meg a néni, érted? Nem volt vállalkozói vénája a néninek, érted? Pedig lehetett volna ennyi évesen, mert hogyha adott a tömeg, akkor csak el kell adni. Nem ott állni a papucs mellett, hogy majd nem tudom, én eladja magát.
1: Hát jó, de most például nekem nem kell egy papucs, akkor nem fogom megvenni.
0: De az a fantasztikus, hogy adott a tömeg, mert ott van a lángos miatt.
1: Oké.
0: Miért nem adja el a papucsot? Igen. És az a legszebb különben, és most már ilyen átmegyek ilyen szélszesbe, az a legszebb, hogyha például te úgy mész ki, hogy lángost akarsz venni, és most mondod, hogy téged is elkap a hív, és egyszer csak azt veszed észre, hogy vettél egy papucsot. Mert olyan jó az eladó.
1: Jó, ebbe is van igazság.
0: És aztán felteszed a kérdés, amúgy ezt minek vettem meg?
1: Igen.
0: Hányszor jártunk
1: már
0: így? Na, ugye, látod? Hát sokszor. Úgyhogy ennyi. Néni, ahelyett, hogy idegesített volna, meg kellett volna látsa a lehetőséget az adott
1: helyzetben. Végül is igen. Ja.
0: Hát igen, szóval ezek ilyen. Na, de szóval ezek a vásárok különbenek. A vásárok különben találkozási pontok is, meg minden. És itt a cikk alján ír egy dolgot, és most erre írjatok, mert ugye nekünk ez abszolút edirával nyilván kimaradt. Mert azt mondják, a vásárnak régebben teljesen más szerepe volt. Írjatok nekünk 063-26-06. Azt mondja, üzletek köttettek, házasságok szövődtek. Nem is értem.
1: Mi?
0: Munkát kerestek, és találtak az emberek. Sőt, sokszor a politikai és közéleti hírek is itt terjedtek a leggyorsabban.
1: Nem a kocsmában.
0: De azért, mert tudod, ez annyira érdekes, én egyszer olvastam egy ilyen dolgot, hogy az nekem ilyen varázslatos volt, mert annyira idegen, hogy mekkora szerepe volt a kútnak régen a faluban.
1: Na.
0: A kútnak, amikor nem volt még bent a házban víz, hanem jártak az emberek a kútra. És akkor volt a kút, és hogy a kút az így minden volt. A kút találkozási pont a többiekkel, a kút az ilyen közösségi központ, a kút az ilyen randi helyszín, a kút ismerkedési lehetőség, a kút, érted? Mert minden a kút körül zajlik. Na most ilyen volt a piac is? Simán lehet, hogy ilyen volt a piac.
1: Igen,
0: ott van
1: igen.
0: Egy csomó ember, ha nem is találkoztam azzal a valakivel, de ott van a piacon.
1: Elmész reggel hét, kuskodjál be, hazaérsz. Te nem azért, mert árultál, de hanem
0: most, de most itt kapott el engem, hogy házasságok szövődtek.
1: Ezt azóta is gondolkodom.
0: És simán lehet a kezé, például van egy lány, akinek egy nagyon bejött, mert láttad a vásárban.
1: És most
0: várod, hogy mikor lesz megint vásár, hogy lásd, mert amúgy meg lehet, igen. Hogy nem vágott, hogy ő amúgy hol lakik, vagy,
1: igen.
0: De ilyet tudok
1: biztos
0: elképzelni.
1: Biztos nem úgy, hogy kimentek ruhába és összeházasodtak, értelemszerűen, hanem tényleg tudni
0: hát
1: fix,
0: csak szövődtek,
1: hogy így persze. Az eladó meg a kis vásárlók kézed összeflörtölgetnek. De jó.
0: De nem csak azért, hát de a...
1: Hát jó, még nem a férjed vagy a feleségedet viszik el.
0: Hát jó, de nem csak az tud összejönni, aki árul, érted, hanem hogy odahúzza a falu népét, sőt lehet, hogy ez nem tudom, hogy lehet, hogy a környező falvakból is olyankor, környező falvakból is oda mennek, és akkor így összegyűlik egy csomó ember.
1: Jó, ez is igaz.
0: Szerintem ennek van egy ilyen romantikája amúgy, csak úgy nagyon vissza kell mennünk ugye a régi időbe. Ha ez így működött, hát most én csak találgatok.
1: De képzeld, milyen nem durva tudom. Az, amikor így mész, sétálsz a vásárba, és akkor elmegy melletted egy szép férfi, vagy egy nő, és akkor azt se tudod, hogy ki az, meg mi is. Most hogy mondod neki, szia, bocsi, add meg a számod. Vagy mi, szia, írjam Facebookon.
0: A számod ne az cín. Sok, de hogy hívják az Instagramja tek. Anett írja, különben imádom a piacokat, a szabadkai tejpiacot, meg a zentai piac az egyik legszebb vajdaságban. Zentai, én ott...
1: Mármint a Zenta-Zenta?
0: A Zenta-Zenta?
1: Ha biztos.
0: Ott? Pedig az nem egy ilyen nagyon régi piac.
1: Hát
0: amúgy lehet, én nem tudom. Hát én ott mentem át már sokszor, de én, nekem úgy nem tűnt fel, hogy az annyira. De lehet, hogy Anettnek jó élményei vannak ott, vagy valami.
1: Én nagyon imádtam a vásárokat. Nagyon.
0: Na, de igen, különben a vásároknak úgyhogy van egy ilyen hangulata, és ez hát nem tudom, de hát valahogy csak le kell szólítani azt a valakit, hát a fene egye meg, nem?
1: Kézzel, hogy szól... Muszáj. Mai kérdés. Hogy szólítanál le egy csajt vagy egy pasit a vásárba, akivel először találkozom?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ja, hát például segít ezt neki választani valamit, hoppá.
1: Miután amész, hogy szia, bocsi, jövök, segítek, vagy mi?
0: Nem. Hát ez, nem.
1: De nem, tehát a mész is elmész mellette. Érted? Most nem megyek utána, és követem.
0: Dehogy nem.
1: De. Jó, mondjuk én is csináltam ilyet.
0: De, persze, utána mész és követed, és várod a megfelelő alkalmat oldalról, mert hogy
1: milyen oldalról? Hát jó, hogy nem hátulról. Hát hol lehet ilyen hülye?
0: Hátulról az túl direkt, oldalról. Várod az alkalmat. Félszemben nézed már, mint arra gondoltam, érted? Nem tudom, téged még pont ezt kapott el most ennyire. Szóval, hogy oldalról figyelj, hogy mi a helyzet, mert át kell menned ilyenkor, hogy a smooth operátorba, érted? Igen.
1: Szétesik a szemed.
0: De Edina, nem úgy, hogy odaállsz mellé közvetlen, mert az gyanús, érted? Kicsikét old. De nem szabad túl messziről se figyeled, mert az még akkor creepy. Szóval, hogy a kettő
1: között valami. Aztán azon gondolkozol, hogy figyeled, nem is azon, hogy ott van-e még.
0: Na és akkor figyeled, és amikor valami olyan helyre megy, ahol nem tudom, hogy nézelődik, és nem ért hozzá, akkor te oda mész, és akkor azt mondja, ó, hát segítek én neked, nézd csak erre-arra, és akkor, ó, tényleg milyen ügyes vagy, hát igen, én már csak ilyen vagyok, mit tudom én erre-arra, és akkor amúgy, nem tudom, eztünk egy kolbászt, hány jól eztünk egy kolbászt, és akkor így, ennyi. Egyszerű. Hát nem, ennyi.
1: Kizadányod, amúgy eztünk egy kolbászt.
0: Amúgy tényleg kolbászt szeretem.
1: Jézus, viszont.
0: Gyere.
1: Vega vagyok.
0: Ha, akkor
1: no, saláta is.
0: Hát uborka saláta van. Na mindig, szóval csak olyan érted, ennyi. Csak, hát én most jó van, vagy nem tudom, mit szoktak ott tenni, de igen. Igen, úgyhogy ennyi.
1: Azt mondja,
0: nem tudom, hol lehet venni a legszebb. Azt mondja, nem tudod, hol lehet venni a legszebb napot. Ja, ezt Anett írja. Nem tudod, hol lehet venni a legszebb napos csibéket? És már meg is kezdődik a kommunikáció. Felnevelhetnék őket együtt, aztán levest is együtt főszedték belőlük. Látod? Hát ez fantasztikus. Fantasztikus.
1: Kézzel neveled éveken keresztül, és az ötödik évforduló, jó, nem az ötödik, mondom, nagyon
0: hát
1: sok.
0: Hát egy napos csibé, hát ez pár hónap.
1: Emlékszel, ezt vettük közösen.
0: Igen.
1: És elfogyasztatok is vége a kapcsolatnak.
0: Hát igen, van ilyen. Van olyan, hogy vége a kapcsolatok, mielőtt felnőnek a csibé. Hát olyan is van. Na, úgyhogy látod, mennyi ötlet?
1: Hú, de jót nevettem most.
0: Hát ennyi, hát sok Isten. Minden van itt, látod? Mennyi mindent lehet
1: Véletlen
0: csinálni.
1: Véletlen a vásárba ismerkedtem.
0: Azt mondja Anett, hogy ez tök romantikus amúgy. Hát különben ezt én is
1: amúgy
0: adom.
1: Igen.
0: Hát de mi ez a napos csibé sztori, és az enyém is.
1: Engem soha nem hívtak meg a vásárba egy kolbászra.
0: Hát
1: de
0: igen.
1: Gáz.
0: Téged úgy nézem, hogy még senki nem hívott meg kolbászra. Neked ez hiányzik az életedből. Tényleg?
1: Én magamat is meghívom.
0: Hát az jó, azt tudom. De ugyan igazi őszintén. Valaki őszintén hívott már meg. De ez mind nem ér. De volt neked olyan élményed, hogy valaki tényleg úgy...
1: Hát, nyilván nem mondta senki azt, hogy szia, gyere, megyünk kolbászozni.
0: Nem, hogy valaki annyira ismer, hogy egyik nap, amikor látja, hogy tényleg úgy magad alatt van, és Edina úgy, gyere, akarsz egy kolbászt. És akkor úgy elmentek egy igazi jó kolbászra.
1: Ezt már kérdezték?
0: Kérdezték már? Akkor viszont minden rendben van. Akkor rendben van. Na, szóval nekem ez tök romantikus. Ez adja.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Ságok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. A Dobárdán Robi küldött egy képet, hogy éppen nála a taxiba ellátnak egy nénit. Kap valami injekciót. Reméljük, hogy jó van a néni. Ugye azt, hogy a vért vesztek a nénitől. Miért? De miért vesztek bárkitől?
3: Hát hozta ide a... Szerintem lehet, hogy...
2: Ilyen van.
3: Hát lehet, hogy nem bír kiszállni.
2: Nem bír kiszállni. És nem. Ilyen van, hogy akkor... Jé.
3: Hát szerintem van, igen, időseknél, wow. Olyan betegeknél, akit nem tudnak...
2: Hoppá, értem. Jó, hát akkor ez szép tőlük, hogy ilyen van. Szóval Dobárdán Robi, te ilyeneket csinálsz. Hát ez igen. Mármint nem Dobárdán Robi.
3: De remélem nem fizettetted meg a fuvart.
2: Hát ebből él. Hát hogy ne
3: fizettetted meg? Hát jó, de szegény néni.
2: Hát honnan tudod, hogy szegény? Lehet, hogy nagyon gazdag, csak nem tud sétálni. Attól valaki nem tud sétálni, attól nem biztos, hogy szegény.
3: Jó, Anna.
2: Anett, kérlek szépen.
3: Nem hiszem, hogy sok nagyon gazdag néni van nálunk. Mi van?
2: Hát én nem tudom.
3: Néni,
2: hát
3: sok
2: gazdag
3: néni.
2: Fogalmam sincs. Hát most olyanokat kérdezett tőlem, hát honnan tudja?
3: Igen, írja, hogy na Anett non-profit taxis lenne. Én körben olyan lennék. Meg én így random különben erről valahogy le kéne szoknom, vagy nem tudom, hogy én így random megállok az utcán, és én megkérdezem az embereket, hogy így el kell, hogy vigyem őket valahova.
2: Komolyan?
3: Hát most tegnap is volt egy ilyen, vagyis tegnap előtt, hogy szálltak be a gyerekek a kocsiba, vittem őket a suliba. És látom már messzebbről, tehát amikor én még mentem ki a kapun, és vártam, hogy a gyerekek is jönnek, láttam, hogy közelít felénk egy férfi, aki ilyen nagyon nehezen jár. Úgy húzza a lábát, meg fogja így az oldalát, és látom, hogy rossz állapotban van, és amikor odaért elénk, akkor én így megkérdeztem tőle, hogy minden rendben van-e, hogy mi a baj, hogy el kell-e, hogy vigyem valahova. Hát alig járt, és akkor mondta, hogy jaj, hát hogy nem, hogy itt van ő a környékre, megy, mert hogy, de biztos hallotta, mert hogy volt itt Szabadkán a Szupnál egy baleset, hétfőn volt a baleset, és ez kedden volt, azt hiszem, hogy én találkoztam vele, és hogy ő szenvedte el ezt a balesetet, egy nő belé hajtott, és nagyon megsérült, és akkor ott felemelte a pulóját, megmutatta, hogy hogy néz ki az egész oldala, még minden nagyon durva amúgy, és hogy emiatt vannak nagyon nagy fájdalmai, meg ezért jár nehezen, és akkor én még ott erősködtem, hogy mondom, biztos, hogy nem kell, hogy elvigyem, mert mondom, elviszem itt az utcába is, hogyha itt lakik, vagy nem tudom, úgy nem tűnt ismerősnek. Úgyhogy...
2: Egyszerűen rára faragsz.
3: Szoktam így.
2: Én lennék az öreg bácsi, és megáll egy ilyen szőked, egy ilyen nagy autó, hogy szia bácsi, elvigyelek én meg úgy. Hát, na. Figyelj.
3: Egyszer egy ilyen részeget is el akartunk vinni.
2: Itt lakok a sarkon túl. Igen, itt fordul le jobbra. Igen, meg itt igen jobbra. Igen, mi ott még egy kicsikét távol. Ott az a kapu, ott kell bevenni.
3: Egyszer egy részeg bácsit különben el akartam vinni, akkor még a Mannával mentünk kocsival. De ezt meséltem már, és láttam, hogy tolja a biciklit, de föl van a biciklire pakolva minden.
2: Ja,
3: ilyen
2: ládák,
3: minden, vitte a cuccokat haza zöldségestől, meg a boltból. És szegény annyira be volt rúgva, hogy nem tudta tolni a biciklit, minden leesett a földre. És a Manna is ilyen nagyon ezt tőlem örökölt, hogy ennyire ilyen szociálisan érzékeny, és így egymásra néztünk.
2: Szociálisan érzékeny.
3: Hát igen, és így egymásra néztünk a Mannával, és mondom, álljunk meg, ugye? És azt mondja, igen, anya, álljunk meg, és akkor félreálltam.
2: Segítsünk a részek bácsi.
3: És akkor segítettem bácsinak összepakolni. De láttam, hogy sehogy nem tud egyensúlyozni, de úgy még ilyen jó kedélyű volt, meg ilyen jó fazomba volt, és így mondom, tudja, mit mondom, hol lakik maga, mondom, tegyük be a csomagtartóba ezt a sok cuccot, mondom, a biciklit itt hagyjuk, majd eljön érte valaki, vagy mondom, majd utána berakom a kocsiba, és viszem, és mondom, mondja, hogy hol lakik, és elviszem haza, mondom, mit kínlódik itt, hát nem jut egyről kettőre, két centit nem volt képes előre haladni. És így nézett rám, és így mondta, hogy jaj, az, hogy én annyira szeretnék így hazamenni kocsival, de azt mondja, ha én ezt a feleségemnek megmondom, hogy annyira részeg voltam, hogy úgy kellett, hogy hazahozzanak autó, azt mondja, nagyon szégyellném magamat, úgyhogy én valahogy megpróbálok hazajutni a biciklivel. Mondom, oké, és amíg indultunk a kocsi felé, már megint mindent leejtett, akkor megint összeszedtük, és akkor mondtam neki, hogy hát oké, sok sikert, hát nem tudom.
2: Akkor ennyi, menj Isten hírével.
3: Hát ja.
2: Kb. Nem?
3: De azért jó, hogy fél az asszonytól.
2: De ez mennyire jó, fél az asszony, de ez hihetetlen.
3: Mintha egyébként így, hogy biciklivel megy haza, az asszony nem látna, hogy milyen állapotban van.
2: Annyira félnek egyes férfiak a feleségeitől, hogy inkább érted végig szenvedni azt az utat. Igen. Titokban iszik.
3: De így is úgy is ott lesz a vége, ha hazaér. Tehát, hogy tök szóval... mindig. Tehát látszott rajta, hogy vége van. Hát igen. Teljesen készen volt ezt szegény bácsi.
2: Képzeld el.
3: Igen. Meg egyszer volt olyan is, hogy láttunk egy bácsit, leesett a bicikliről, és akkor feküdt a földön, és ez nagyon vicces volt, mert én megálltam, és ahogy megálltam, látom, hogy parkol le még egy kocsi, hogy segítsen, és ez még az Alen kollégánk volt, a Boros Alen.
2: Igen?
3: Igen, és összenéztünk, elkezdtünk nevetni, és akkor ott a bácsi megmondta, hogy ő hol lakik, hogy mi a címe, és akkor, hogy menjek el, és szóljak a lányának. Tehát ő se akart beszállni az autóban, hanem mondta, hogy akkor legyek szíves, és szóljak.
2: Hát, de nem telefonáltató.
3: Nem volt nála telefon, hát semmi nem volt nála.
2: Aha.
3: Örülök, hogy a címet tud, és akkor elmentem egy vadidegen házba, így becsöngettem, kijött egy férfi, és így mondom neki, hogy mondom, lakik itt egy nő is, és mondja, hogy igen, a feleségem. Mondom, szerintem az ő apukája fekszik ott, mondtam, hogy hol, mondom, és akkor kijött a csaj, és akkor mondja, részeg, ugye? Hát mondom, meg eléggé, de mondom, nagyon összeverte magát, és akkor elmentek érte.
2: Te ilyenkor ilyen drámás vagy?
3: Nem, én ilyen nyugodt vagyok.
2: Hihetetlen.
3: Nem vagyok drámás, csak szeretek intézkedni.
2: És akkor most délutánoként ilyeneket csinálsz?
3: Hát, igen, látom, hogy a gyerekek verekszenek az utcán, akkor mindig így megállok, és figyelem, hogy meddig fajul el, hogy nem az van, hogy terrorizálnak egy gyereket hazafelé. Aha. Tudod, hogy ez csak valami poénverekedés, vagy komoly.
2: Te milyen öreg asszony leszel, az elképesztő.
3: Én nem öreg asszony vagyok, hát én egy ilyen, én vagyok a városnak az őrangyala.
2: Nem, mondom, te milyen öreg asszony leszel, hanem az elképesztő.
3: Hát?
2: Veled kendő. Kendővel lesz fogva ugye a haja, és tudod, hogy éjszakánként, tudod, mikor felnézel valami magas épp városháza tornyára, akkor látod Anett sziluettjét, és akkor tudod, mögötte egy villám, hogy levágódik, és akkor Anett figyeli a várost, és akkor, hogy there's a town in Subotica, there's a vigilante, Anett néni, vagy valami, tudod, ilyen, és akkor Anett ott a kis botjával, megnélássalak titeket! Sok hülyeség ment itt ma a reggelében, többek között nemrég ugye ez a taxi, ugye Anett, ha taxis lenne, ingyen vinni az embereket, meg Anett ugye így aktivizálja magát, és akkor megy az emberekkel találkozni, meg segít bárki, meg stb. Írja nekünk például Zoli, hogy Anett taxi ingyen, én utaznék veled, és emelre pedig azt reagálta, hogy olyan lennél, mint egy szuper nagyi, mert mondta, hogy milyen lenne majd időskorában Anett, hogy akkor majd itt védi a várost, olyan lenne, mint a Batman.
3: Igen, Attila is azt írta, sajnos a szupernagyit már megfilmesítették, így Anett lemaradt róla. Régebben valamelyik magyar csatornán pörgött egy brit sorozat, ahol egy nagyi lerendezte a rossz fiúkat, megvédte a város lakóinak egy részét minden bajtól, és még a zsarukkal is puszipajtások voltak, de persze lehet utánozni a hős tetteit. És megnéztem most, hogy is nézett ki ez a szupernagy, te pont így képzelsz el engem egyébként.
2: Igen, mutasd már, hogy néz ki, ott van nyitva. Há, nem, ettől rosszabbul képzelek el.
3: Rosszabbul?
2: Hát persze, nem ilyen, hát ez a nőnk kalap van, meg ilyesmi. Téged úgy képzelek el, mint a gombosi néniket. Érted? De jó, nyilván te már nem leszel olyan, hát ez lehetetlen.
3: Ki tudja, ki tudja.
2: Már ilyen komoly városi nő az Anett.
3: De a legjobb valaki azt írta, hogy a Walker a texasi kopó.
2: Hát nem Walker, Anett a texasi kopó. Ezt írta.
3: A texasi kopó, csak igen, néven
2: igen, igen,
3: írta.
2: Igen, abszolút. Voltak ilyen sorozatok, nekem van az a Miss Fletcher? Ő volt a nyomozó néni?
3: Uh-huh.
2: Aki azt mindig megy és megoldja a dolgokat, tudod, és így...
3: Ja, én soha nem szerettem az ilyeneket.
2: Tudod, katasztrófa, én sem szerettem az ilyeneket, csak mindig volt valaki, aki nézte, és mondom, már megint ez megy, és mondom, igen, már megint ez megy, hát mondom, jó van, állj, de. És akkor tudod, hogy ment, mindig mindenben belekotnyereskedett, és akkor mindig úgy megfejtette dolgokat. Nekem ugyanolyan érdekes a logika különben, mint ez a Mateo atya, ő is mindig úgy mindenbe beleszól, érted?
3: Don Mateo, igen.
2: Don Mateo, érted, ő megy, és akkor addig szól bele a dolgokba, még itt megfejtét, ő. A pap!
3: Hát miért ne fejtetni?
2: Hát miért a pap?
3: Szerintem az Ákos is megfejti a dolgokat gombosan.
2: De nem. Akkor esküszöm, kell nekünk, neki vennünk egy olyan biciklit, mint a Don Mateónak, hogy azzal menjen.
3: Van neki.
2: Igen?
3: Persze.
2: Akkor lehet, hogy Ákos olyan, mint
3: neki
2: a Don
3: Mateo?
2: Nekem
3: vannak is felvételeim, ahogy ő a kis reverendájába biciklizik.
2: Különben. Komolyan?
3: Igen.
2: Mi
3: igen,
2: a franc, igen, Ákos? Igen. Ne szórakozz, hát hihetetlen.
3: Igen.
2: Úgyhogy vannak ilyenek. Nekem azt tetszik a legjobb, hogy amióta van a Monk, volt ez a Monk felügyelő, akinek mindig úgy megvan, hogy zavarja, hogy mi hogy áll. Ennek van valami neve, ODC? Azt hiszem, ugye? Az, amikor zavarnak, amikor valami rosszul áll. Vágod? Lehet,
3: igen.
2: És azon szoktuk röhögni, hogy nekem a Krisztoffel szokta mondani, hogy amikor valami rosszul áll, akkor mindig azt, hogy ez zavarja az ODC-met. Ezt szoktam mondani. Tudom, amikor valami, nem tudom, van mondjuk egy iroda, és ott fel kell venni valamit, és ott valami rosszul áll, hogy a várj, ezt megigazítom előtt, tehát nem állhat itt a zavarjató decimet. És múltkor követtük...
3: OCD.
2: Vagy OCD, mondom, hogy valami ilyesmi. OCD. De annak mi a rövid? De mi az a rövid? Az mit jelent?
3: Obsessive Compulsive Disorder.
2: Hát nem lettem okosabb, de jó, oké. Szóval OCD, na. OCD.
3: Obsessive Compulsive Zavar.
2: Na, csak megjegyzem lassan. Igen, és akkor múltkor pedig úgy mentünk...
3: Ez a kényszeresség, mert sokszor mosod a kezedet, meg ilyesmi.
2: Ja, ez is hozzátartozik?
3: Igen, minden, ami kényszeres.
2: Aha.
3: És ismétled, tehát, hogy így visszatér.
2: Á, értem. Na szóval, azt... Igen, nekem Albert. Obsesszív... Várja, eltűnt a
3: kijelző. Na, doktor úr.
2: Á, francokat, na majd mindjárt megfogom a telefonom, nem tudom, hogy hülye vagy itt az órámon, olvasom az üzeneteket, hagyjuk már hülyeséget. Azt mondja, na, obsesszív kompulzív zavar.
3: Ezt én is mondtam.
2: Nem megy az autokorrekt.
3: Én
2: igen,
3: is ezt mondtam.
2: Ezt mondja Anett is, igen. Na, szóval, és akkor múltkor pedig megyünk itt, követünk egy autót, aki vezet minket, és kilométereken keresztül. És tudod, van rajta az a tetősín hosszába, de keresztsín is van rajta, de nem gyári, hanem tudod, utángyártott, aminek az a trükkje, hogy tudod, mindig neked kell beállítani. És esküvőig, tudod, így nézem az autót szem hátulról, előttem, és látom, hogy mind a két sín egy picikét jobbra, jobban ki van, mint balra. És így nézem, és mondom, Krisztoffer, mondom, nem bírom, ez az én OCD-be szavarja. Hogy lehet jobbra, mondom, az a rat? Tetősín, mondom. Ez borzasztó.
3: De nem bírod azt mondani, hogy az OCD-met zavarja.
2: De. Mi így szoktuk mondani, érted?
3: Hát, jó.
2: Jó, én elhiszem, hogy ez így nyelvtanilag helytelen, mert ő maga az OCD,
3: hát
2: az...
3: nem is nyelvtanilag, hanem úgy egyébként.
2: Várj, mert is... amúgy hogy jön ki? Tehát az OCD-m ez zavarja? De! Hát de OCD-m van és zavar.
3: Hát de téged zavar, nem az OCD-det, hanem neked, ha mondjuk van valamilyen kényszerbetegséged, akkor nem a kényszerbetegségedet zavarja, hanem téged.
2: A te kényszerbetegségedet zavarja, nem?
3: Téged zavar, mert van kényszerbetegséged. Okozat.
2: Nagyon-nagyon-nagyon megcsavartad, az én verzióm jobb, ne haragudj, de azt kell, hogy mondjam, az én vázlatom jobb.
3: Hát jó, végül is az egyszerűbb a tiéd.
2: Hát egyszerűbb, nem, egyszerű. Nem kell. Azt mondja, hogy Tatilla például, hogy Anett, ami Karenünk intézkedik. De különben nem mondjatok már ilyet, én tudom, hogy Attila nem akart rosszat, de a Karen az nem jó, vagy ilyet, de nem hiszem, hogy ilyet akart élni. A Karenek azok az idegesítő nők, akik beleszólnak mindenbe. És az Amerikába
3: jó,
2: indult
3: el. Most elismerted, hogy én nem vagyok idegesítő nő.
2: De miért lennél? Én nem tudom, te mindig eljátszod nekem itt a rádióban, hogy jaj, de kár engem ki nem áll, én ki nem állom, az nekár, aztán itt meg tök jóban vagyok.
3: Valaki megkérdezte tőlem nemrég, hogy
2: igen? Így,
3: de hol is voltam?
2: Na,
3: nem
2: micsoda?
3: Tudom. És valaki megkérdezte.
2: Ez az Anett personához tartozik, itt a rádióban játssza az eszét. Amúgy nem.
3: Igen, amúgy nem. És nem is vagyok ilyen vicces amúgy. Vagy vicces vagyok, csak nem beszélek.
2: Nem, amúgy
3: ennyit,
2: a való világban egy nagyon
3: lehet,
2: nagy...
3: Lehet, hogy itt sem vagyok nem. Vicces.
2: Anett a való világban különben nagyon rendes és rendkívül unalmas. Tehát szörny. Na, mit kérdezte?
3: Valaki így megkérdezte tőlem, ilyen végtelenül áhítatosan, hogy így. De valahogy úgy rémlik, hogy sétáltunk valahova.
2: Igen.
3: És így ránézett és megkérdezte, hogy te az ecit amúgy nagyon szereted, igaz? És én meg így teljesen ilyen ledöbben fejjel így mondom, tessék.
2: Aha.
3: Hát, hogy úgy érződik a műsorból, oké, hogy így piszkáld meg minden, de így annyira érződik az a mély szeretet, amit tudod, és egy ilyen előadást tartott nekem arról, hogy én téged ennyire szeretlek, és én meg így mondom, a mély szeretet érződik, hát mondom, az annyira nem, annyira nem szeretem, mély szeretet érződjön, meg hát gondolom, nyilván egyébként jóban vagyunk, meg igen, persze, szeretlek, persze, de hát na, azért, hogy mély szeretet, azért azt mondom, hogy annyira nem mondanám.
2: Én azon rögtem a legjobban, azt az arcot, gyerekek, azt ki kéne vágnom különben. Most addig olyan részletekben
3: szeretem
2: belemenni.
3: Szeretem én az öcét, csak végtelenül idegesít. Meg mi nem... Mindegy, vannak ilyen nézeteltéréseink.
2: Azt szeretem a legjobban különben, vagy az most ugye kedvencem a napokban, amikor Anett jó hangulatban volt Franciaországban, és tesója mondja neki ezt, hogy azt mondja, hogy csináld ezt, meg ezt, meg ezt, elküldöm az ecinek, és te meg így, mi?
3: De én ezt nem is tudtam, hogy ő tényleg elküldte, vagy nem fogtam föl, hanem másnap mondta, hogy jaj, írt az Eci vissza, de mondom, mire vagy, mint, és elküldtem neki a videót, mondom, mi van?
2: Halál nem normális, akkor különben tényleg a lajkó lányok, én ezt mindig mondom, és nem hiszitek el

0: szomorú.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
6: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
7: Onnan reggeli. Jogában áll hallgatni.
8: A reggeli legjobb pillanataiból.
9: Jó, én most láttam, hogy dobáld a Robit, észre se vettem. Hát, szevasz! Pont jó, hogy hallgatsz minket. Mert beszélgettük arra, hogy Amerikában már vannak robottaxik, szóval úgy vigyázz, mert nem tudom, hogy mikor jönnek Szabadkára a robottaxik. Valószínűleg, hogy annyira késő, hogy te már tati leszel, mire ez ide bejön. Lehet, hogy megbúszott lesz az utolsó generáció, aki még taxizik. Mármint így, hogy vezetsz, és mondod, hogy akkor indítom a taxi órát. Az, hogy a Belgrádban már van repülőtaxi, nem, de érkezik az is már, majd kelet-keletről. Szóval a lényeg az, hogy most Amerikában kitalálták több tagállamba, hogy bevezetik azt, hogy ha már úgyis robottaxik mennek, akkor mérjék már fel különben az utakat. Ez különben jogos. Uh-huh. És akkor, hogyha kátyú van, akkor jelzik.
10: Most zseniális.
9: Van egy rövid
10: de
9: kis...
10: Várjál, de
9: igen, mondja csak.
10: De kinek jelzi? Bárkinek, illetékesnek, aki... Aha, tehát akkor nem neked. Annyira jó lenne, hogy szonározni egy a vidéket, tudod? Egy ilyen, lenne egy ilyen...
9: Ilyen hangolő.
10: Úgyhiszem, mennyire szeretem azt a hangot, és tudok valakit, csak nem tudom, hogy mit eszem, vagy ki az, akinek így csörög a telefonja.
9: Á, komolyan.
10: És mondom, zseniális megoldás egyébként, komoly. Amikor ezt a szonár hangot lehet hallani, amit igen. A tenger alatt járók bocsátanak ki.
9: Igen.
10: Na, mondjuk egy ilyen 100 méteres sugarú körben ő ellenőrizze, hogy van-e kátyú, nem? És hogyha van...
9: Hogyne.
10: De neked, érted, hogy nem megy
9: és
10: bele.
9: És akkor mi, hogy be kell, hogy nekem...
10: Igen, de magáról a rendszerről, nem a taxiról beszélek, tehát a taxi az visz nyilván, ugye most taxikról van szó, hanem egy rendszer, ami a te autód, és akkor úgy szóljon már, tudod. De ez, hogy kifelé is jelzi, hát ugye nálunk vannak ilyen oldalak a Facebookon, ezeket az ilyen történéseket, az ilyen úton történő bármilyen happeningeket, ezeket általában mindig ilyen kulcs szó alatt jelenítették meg, hogy pistájka. Nagyon idegesített. Pistájka.
9: Az valamit biztos, hogy jelent.
10: Hát ilyen fütyülő.
9: Aha,
10: az ilyen pii, tudod, hogy figyelmeztetnek.
9: Achtung,
10: hogy...
9: Achtung.
10: így kellett volna inkább.
9: Igen.
10: Amúgy az nagyon hasznos volt, és akkor tud bent valami történés, vagy nem tudom, nem működik ez a lámpa, amott útfelújítási munkálatok vannak, nem tudom, le van zárva, igen. Itt egy hatalmas, egy kátyú, vigyázzatok, vagy az egész utca rettenetes úgy, ahogy van. Tehát igazából tök hasznosak. Általában a kátyúkra mentekre volt egy ilyen időszak, igen. És amikor kitették, akkor nagyon-nagyon sok reakció érkezett rájuk, általában ilyen arcok. És
9: mérgecsek voltak, mérgecsek!
10: Vagy az, a másik pedig, aki úgy állt hozzá, hogy hátul végig nevet. Ez a nevet. Nekem mindig ez a fajta nevetés jut eszembe, csak ezért akartam imitálni, de haragudjatok. Tudom, hogy le kellett halkítani, most miattam a rádiót. De alapvetően működtek ezek az elképzelések, mert olyan mennyiségű reakciót váltottak ki, meg felháborodást, amikor volt egy kátyú, hogy igazából nagyon gyorsan kimentek, és pár nap alatt aztán helyrehozták. És azt is posztolták, tök korrektül egyébként, hogy na, helyrehozták minden.
9: Nekem,
10: okay?
9: Igen, nekem tök érdekes, hogy a világon olyan sok országban van gond azzal, hogy a kátyúkat nem javítják meg időbe, hogy vannak országok, elkezdtek árulni kátyújavító szenteket, ezt láttátok? Zsákba lehet venni. Komoly.
10: Tényleg?
9: Aha. Igen. Olyan, mint hogy mi megveszünk a glettet, ami előre be van keverve, ez előre be van keverve. És akkor kibontod. Beleplöttyented szépen, eltapsikolod, vagy paskolgatod, vagy hogy, csak aztán kész.
10: Annak van egy ilyen jó hangja. Nem ilyen. Nem, hol lehet ezt imitálni? Melyik felületen?
9: Ez kicsit más, amit te most imitálsz, de mindegy.
10: Olyan puha.
9: Az Zolinak mindig csak ezen jár az esze.
10: De nem ilyen hangja van. De hasonló igazából.
9: Nem ilyen hangja van.
10: Komolyra fordítva a szót.
9: Komolyra fordítva, és akkor megfogod a kis zsákot, fölvágod a szkalperre, fuck! És akkor így, tudom, én mindig így adom a hangot, de rájöttem én is, hogy ez így nem jó.
10: Fuck!
9: Hogy kéne ezt?
10: Nem tudom. Nekem jó. Nálam átmegy.
9: Igen.
10: Jó, ezt hallgattam 15 éve, megszoktam már. Tudok azonosulni, megtanultam azonosulni. És ahogy mondod, hogy fuck, mindig tudom egyébként, hogy milyen mit imitálsz éppen.
9: Ugye?
10: Hiába hangzik mindig ugyanúgy.
9: Mindig ugyanúgy.
10: Tudom azzal azonosítani.
9: Szóval a lényeg az, és akkor betömöd otthon, érted magadnak.
10: És de hogy érteni kell?
9: Nem, most kézzed, hogy nézel ki az úton, és ott van mindig egy luk, érted? És akkor nézed, és ideges vagy, érted? És akkor fogod és betöbbet. Hát nálam volt...
10: Volt, aki egyszer tett bele halat, nem? Meg így körbe rajzolták, mint csináltak ilyen fintákat. Egyébként az emberek halat. Ilyen külföldön ráadásul, hogy nem tudom, valami kátyú, és aztán nem tudom, ilyen emlékművé alakították. Hát volt valami ilyen sztori, mint nagyon régóta ott volt az a kátyú, ilyen több mint 10 éve, de ugyanott, tudod, mindig egy ilyen hatalmas egy kátyú, és akkor aztán annak kezdték így a gondját viselni.
9: Lehetséges.
10: Így ápolták. Víz került bele, akkor nem tudom, akkor ízítettek már ilyen kis kerti növényeket, tudod, így
9: körbe
10: az, hogy abban tettek halat is végül.
9: Vannak ezek a világon, vannak ezek az ilyen gerilla dolgok is, ilyen valami. Hát nem biogerillának hívják őket, de valami ilyesminek. Akik meg azt csinálják, hogy fognak mindig virágot ültetnek az összes kátyúba, és akkor utána azt lefotózzák, és kiposztálják a netre.
10: Aha.
9: Szóval, hogy vannak azért, nagyon-nagyon-nagyon sok helyen probléma ez. Ez is egy érdekes dolog különben, hogy és majd így előbb-utóbb fejleszteni kéne, mert értjük, hogy mi 100 évvel ezelőtt kitalálták, hogy aszfaltozzunk, de hogy még mindig itt tartunk, mert ez minden télen tönkre megy, aztán minden évben újra kell gyártani. Minden évben újra kell csinálni.
10: De biztos van rá egy jó módszer. Biztos van rá egy jó módszer, jó keverék, valami anyag, nem tudom, mi múlik, ki ért hozzá, mi múlik ez a történet.
9: Van útjavító, valami de hallgatunk.
10: Tényleg, mert tudom, hogy nyilván drága beruházás ez, de annyira, basszus, annyira sokat számít, annyira más egy országnak, meg egy környéknek a megítélés, hogyha jó az út. Most mit tudom, nekem ennyi elég volt, hogy ott Apatin környékén, amit meséltem itt az első megszólalásban, merre mentünk, tudod, ilyen töltés, Duna közel, nem tudom, végig jó az út, és nem egy ilyen hiper-szuper. Aztán mentünk olyanon is, hogy egyébként az ilyen frissen aszfalt, fantasztikus, tényleg nem tudom, de elképesztő minőségű volt. Nekem utána persze mindig... gyorsan átment rosszba, hogy beértünk Apatinba.
9: De az, hogy ugye, az, hogy ki mit értékel, meg ki mit nem értékel. Ugye mi, akik folyamatosan egész életünkben rossz utakon nőttünk fel, nekünk ez egyszerűen fantasztikus, amikor van egy új út. És most én ehhez persze megint nem értek, mert igazából ennek itt megkérdezi, de hogy mondjuk az hogy történhetett meg, hogy Szabadka az a Ludas és Kispiac között ilyen fantasztikus az
10: igen,
9: út.
10: Igen.
9: Most ha ott is sikerült megcsinálni, akkor még miért nem lehet más?
10: Most nem tudom, az mennyire tud tartós lenni, majd hosszú távon, hát reméljük. Megmutatkozik.
9: Én használom, amíg még egybe van.
10: Tényleg az is tényleg annyira fantasztikus. Amit viszont én nem értek, most friss élmény, tuti, így beszéltünk már róla, nem is olyan régen, de Becse felé, gyerekek.
9: Szerint én is mentem.
10: Ez mi?
9: Mentem párszor, és én konkrétan az autó, az első alkalom, amikor mentem, akkor meg kell, úgy adaptálódnom kellett hozzá. Ilyen volt, tudod, micsoda? És látod azt is, milyen gyönyörűen rendben hozták? Én rengeteget jártam, Zoli, Topolyáról Bácskos útfalvára. Rengeteget.
10: Igen, az is
9: az
10: jó.
9: Út, az tragédia volt, meg van javítva, most már jó ideje. Rendben van hozva, és most én egy ideje nem mentem rajta, mert ez még akkor volt, amikor még zenéltem a B-tervel.
10: Mentem kiváló, egyébként semmi gond. Tehát, nincs vele.
9: Nagyon-nagyon-nagyon sok-sok különben tényleg mostanában jó út, és akkor ez az egész világ, és akkor Becsek kimaradt. És akkor én is gondolkoztam rajta, hogy basszus, én nekem, akinek ez a crossoverja van, nem bírtam még 90-nel jobban menni, még egy földes úton megyek ez az autóval különben. 70-nel. Hát, hogy bírja. Ezt az utat nem bírta. Hát szerintem úgy mentem vele egy 90-nel, aztán úgy fölöttem már tényleg rájöttem, hogy nincs értelme szét fog esni az egész hét. Szóval tönkreteszem a saját autóval. És kicsit egy túlzok, de hogy ilyen, hogy ezt így, de várjatok ember, hát ez egy csomó ember él ott. Hát ez nem az van, hogy valami, nem tudom, ami elhagyatott kis valami, nem tudom, micsoda. Becse? Hát persze.
10: Nagyváros. Hát persze. Majdnesegi viszonylatban.
9: Tehát, hogy tudod, így... most így ilyen kis egyszerű emberként beszélek erről, mert nem néztem utána, nem beszéltem senkivel, fogalmam sincs ki, ez tartozik.
10: És úgy oldották meg, most külön megfigyeltem, topolyáról, mikor kiérsz, egy darabig mehetsz 80-nal, aztán jönnek már a korlátozások kicsit 50, mert ugye ott van leágazás, tehát a Gunaras felé, akkor egy-két település keresztül mész, és onnantól kezdve átmi az út egy ilyen rettenetben, nekem én nem értem ezt a pirosas árnyalat, tehát hogy az mi?
9: Én se értem, ez a vörös
10: út. Mi az? És ki van tényleg következetesen végig a 60-as tábla, akkor menj ennyivel.
9: Igen,
10: itt ennyivel le.
9: Most itt mondják, itt hallgatók, Szabadka Csantavér között katasztrófa. Ezt,
10: a ritkábban megyek, de lehet. Igen. Nem annyira megyek, vészes, mint ezek, amiről beszélünk szerintem.
9: Az sehol sincs ahhoz képest, ami ne haragudtok. Szerintem ez az én felfedezésem, ez a Topolya Becse, ezt előbb-utóbb valakinek meg kell csinálnia. Nézzétek, ez
10: így. Nem, ez tényleg
9: elképesztő. Ez ilyen tényleg, tehát
10: és végig, tehát nincs egy szület, érted?
9: Pont ezt akarom mondani, de van az, amikor elhohotázunk, hogy ha-ha-ha, jó van, lehetne jobb az út. Nem, ez most itt tényleg álljunk le, nem tudom, hogy tényleg kihez tartozik. Ez nem vicc. Tehát ez nem vicc kategória, tehát az utat meg kell csinálni.
10: Nagyon jó lenne.
9: Hát nem tudom, hogy kihez tartozik, de azután most össze kell gyűjteni egy kis pénzt, és azt meg kell csinálniuk, mert ez így tarthatatlan.
10: Örülnénk neki. Na, ez vannak így ezzel.
9: Fantasztikus lenne, az egy nagyon-nagyon nagy dolog
10: hallottam
9: lenne.
10: Ismerőstől, hogy nem tudom, Topolyáról ment Becsére, és akkor Zentán keresztül kerülte, inkább nem bírtam el azt az utat, tudod, inkább én az emberek hozzáteznek ilyen plusz 60 kilométert, nem
9: inkább
10: tudom
9: mennek Adán keresztül. Komolyan.
10: Úgyhogy,
9: komolyan, ez halál
10: hát nem
9: komoly.
10: Tudom, ez tényleg fura, tudod.
9: Tehát, hogy értem én, hogy a megoldás az, hogy mindenki vegyen egy helikoptert, és akkor nem kell ezzel szórakozni többet, de talán inkább csináljuk meg az utat, nem? Tehát, hogy ennyi. Mert hogy Becsénél... Tehát amikor például Csantavérre megyek, én Csantavérre simán elmegyek motorra. Simán. Na, Becsére nem megyek el. Az biztos.
10: Igen, az kíméletlen. Annyi, hogy Becsén, én most már másodszor találtam rá egy útra, ami szintén egy ilyen nagyobb, magasabb beosztású, vagy funkciójú út Becsén belül. Az milyen ijesztő, tényleg ott így vannak ilyen részei, ahol szerintem már megkezdődtek valamilyen javítási munkálatok, aminek következtében felverték a beton, akkor az úgy maradt, akkor jött egy ilyen természetesen keletkezett kráter, akkor 3 folt, de az egész ilyen recés, itt és nem lehetett nagyon belátni igazából, és tehát hiába mész 40-50-re, múltkor azt hiszem pont motorra, meg legutóbb kocsival szaladtam bele, hogy így mész, és akkor fékezés, úgy mész át rajta, és egymás után rengeteg minden oldalról, ha kitérsz balra, akkor arról is van egy, de jobbról is van, kiméletlen, nem tudom, ennek az utcának a remény sajnos.
9: Én még csak azt is gondolkoztam, hogy tudod, az a Topolya
10: Becs
9: olyan szinten katasztrófa, hogyha valaki azt jó megmarketingeli, az, hogy ez ő áll a mögött, hogy ez végre meg lett oldva, szerintem mondok, imába fogják foglalni a nevét.
10: Igen.
9: Tehát ez így még nem tűnt föl senkinek, hogy legalább akkor legyen így, közelítsük meg így, hogy valaki 85 ezer piros pontot fog szerezni azzal, hogy azt megcsinálja. Csinálja meg!
10: Mihály írja, hogy ez útvonal, ugye Becse Topolya között, ez olyan, ami jóta ő is az eszét tudja, régóta ilyen. Mondta, hogy volt olyan időszak, amikor ott a Fantaszt vagy Dungyerszki kastély környékén ott akkora lyukak voltak, hogy disznó simán belefekhetett úgy, hogy nem látszik ki.
9: Jó, az olyan durva. Van különben ez nekem egy ilyen út, meg aztán ugye Magyarországon van egy út, ami rémisztő. Én eltévedtem ott egyszer, nem egyszer, kétszer. Ezt pedig tudjátok, amikor rossz helyen fordul. Ezt mindenki tudja, ugye? Amikor átmegyek Kelebiánál.
10: Ja, ez a magyarországi Kelebia felé? Igen. Tompáról mondjuk?
9: Igen,
10: ja,
9: és rossz felé fordulok.
10: Kultik.
9: És tudod, mit csináltam este? És az különben, tudod, ilyen félelmetes, hogy akkor bekapcsolom az összes lámpámat, ami van. Hát ez ugye csak a ködlámpa, meg a klasszik lámpának a hosszú fénye.
10: Előveszi egy zseblámpát, és még ezt kinyújtad.
9: Mindent így megvilágít az autó, és amint mennék valami olyan, tényleg ilyen, mindig ilyen hangokat képzelek, hogy tudod ilyeneket, bár letekerném az ablakot, lenne is ilyen hang. Igen, és egyszer jöttem este haza, emlékszem, egy ilyen val... Igen, hogy csináltad ezt?
10: Nem bírom meg is vételni. Fáradtam benne?
9: Predátornak. És szóval jöttem este haza, ilyen nagyon messziről jöttünk, mert nem tudom, hogy hallgattam minket, akivel voltam, halálévat voltunk egy ilyen csillagvizsgálóba egyszer, de életem élménye tényleg. És jövünk haza este van, este vannak a csillagok, ugye? Akkor látod. Na mindegy, szóval jövünk haza.
10: Nagyon durva meg figyeléseid vannak.
9: Ugye az? Figyeljétek, megpróbálom körülvénni. És így elrontom az utat. Ne, tudod, és sosem, hol kell lefordulni. És így rámegyek arra az útra. És olyan volt, mint egy ilyen elvarázsolt világ. Esküszöm, figyeld ezt most így, csuk be a szemed, és próbáld elképzelni. Megyek úgy, hogy a hőmérséklet pont olyan, amikor tudod, az a kis köd képződik úgy, csak olyan 15 centire.
10: Igen, ugye, igen, ilyen fátyol.
9: Az aszfalt fölött, tudod. És mész azon az úton, és ott van az a kis fátyol cucc, és közben hogy világítok ezzel a lámpával, hogy minden világítson, tudod, és megyek át ezen az erdős részen keresztül, az út is olyan, mit tudom, olyan, amilyen.
10: Az rendszeret, ott az út az a... Igen,
9: tehát lehet rajta haladni.
10: Kultikus, a világ egyik legrosszabb útja.
9: És igazából nem tudom elteni, hogy varázslatos vagy félelmetes volt, de ennyi állatot még sose láttam az út szélén. Csak hogy álltak és néztek. Ilyen tudod, őzek, nyulak, meg minden, ők is néztük, ez a hülye, aki el.
10: Megint valaki rossz kiárata ment ki a körforgalomban, pont erről beszélhettek.
9: Tényleg, úgyhogy az egész elképesztő volt.
10: Szeretnél ott kereket javítani?
9: Cserélni. Ezen gondolkoztam pont.
10: Ilyenkor mindig eszembe jut nekem is, egyébként az ilyen utakon nem.
9: Én nekem az jutott hát, az eszembe, persze most idézőjelbe, hogyha ilyen helyen kéne este, mondjuk éjfél után, mint hogy az is most volt, vagy éjfél környéke, így, hogy ilyen kötfátyol van, néznek a vadállatok, stb., és arra senki nem fog menni, csak te, mert te is azért mentébe elrontottad. Ha egy ilyen helyen kéne megállni és kereket cserélni, akkor szerintem akkor többet ér, hogy nyakon szúrod magad, mint hogy...
10: Ezekkel a gondolatokkal játszatok, képzeljétek el, aztán írjátok meg, hogy érzitek. Mi búcsúzunk erre az órára, mert mindjárt jövünk hírekkel, aztán folytatjuk a következővel természetesen.
1: Reklám.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
11: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
14: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Műsorajánló.
15: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
16: 8 óra van.
17: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
18: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
17: Önökkel, önökért, Címgáz.
16: 8 óra van.
17: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
18: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
17: Önökkel, önökért, Címgáz.
16: Álláshirdetés.
19: A Palicsi

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Hírek, zenék, programok, Annompresso.
1: Nos, 8 óra 15 perc van, sziasztok, én Zvekán Péter Zeci vagyok, itt van velem Nagy Helyesi Dávid, és hát elindult a mai presszó ezzel a megszólalással, ahol is ugye mondom majd nektek a legfrissebb híreket. Jön különben Lajko Anett, végre beszélünk meg olyan, mintha reggeliben lennénk. Hát igazából azt történik, hogy túl vannak a grillbetyárok forgatásán, úgyhogy alig várom, hogy mesélje, az több napig tartott és nyomták reggeltől estig, nem volt semmi a történet. Nagy Perge Lászlónak kiállítása nyílik ma a Nyárhangoló Fesztiválon, vele is beszélgetünk, valamint majd Halasi Szabolcsal, hiszen van itt egy ilyen téma, ami nekem nagyon kedves, remélem, hogy nektek is tetszik majd, ez pedig a gyerekek mozgásának fontossága, ez a képernyő versus játszótér című történet, mert hogy a képernyő itt van, hát az... azzal nem tudunk mit csinálni, de valamit közben meg mégis kéne, úgyhogy hogy mi erre a megoldás, majd talán Szabitól megkapjuk a választ, úgyhogy sok-sok mindennel készültünk a mai napon is, tartsatok velünk!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.

0: Nos, hát van itt egy érdekesség, amit, hogyha esetleg nem láttátok még, akkor nézzétek meg. Ugyanis Alekszandar Vučić ugye volt a szerbiai RTV este híradójában, mondott sok mindent, beszélt egy rendkívüli támogatásról is, és kifejtette, hogy a bejelentett egyszerű jutatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetéstől származnak, hangsúlyozta. Hozzátette, hogy jelenleg is vizsgálnak bizonyos modelleket, és arra számít, hogy a következő napokban tájékoztatják a nyilvánosságot a részletekről. Mindeközben Alekszandar Vučić reagált arra a hírre, miszerint az Európai Unió tagállamainak nagyköveti szintű vitáján Szerbiáról nem született megegyezés a harmadik csatlakozási fejezet csoport megnyitásával kapcsolatban. Elmondta, hogy két vagy három ország határozottan ellenezte ezt. Szerinte keményen dolgoznak, és mindent megtesznek, amit az Európai Bizottság ír. Kiemelte, megvan a kapacitása reformok gyors végrehajtására. Kijelentette, nem hiszi, hogy Szerbia a közeljövőben az Európai Unió tagjává válik. Hozzáfűzte, hogy ez fontos kérdés, de most inkább az ország fejlesztésére, az előrehaladásra és az életszínvonal további növelésére kell összpontosítani. De hát most ez egy nagyon rövid részlet volt ebből az egészből. Ez különben a Panel TV oldalán fenn van, meg lehet nézni, mert ugye rávisz aztán a YouTube linkre, van egy 26 perces ilyen beszélgetés, úgyhogy nézzétek meg, ha kíváncsiak vagytok rá.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Nos, hát mintegy 10 kg marihuánát foglalt le a rendőrség a Belgrádhoz tartozó Bejinában. Letartóztatták a 95-ös születésű belgrádi MS-t, mivel alapos gyanú, hogy kábítószert állított elő, és azzal kereskedett. A településen a rendőrök egyszerűen megállítottak egy Opel Corsa típusú személygépkocsit, amelyet a gyanúsított vezetett. A csomagtartóban pedig 10 csomagot találtak benne, körülbelül 10 kg marihuánával, amelyről feltételezhető, hogy további értékesítésre szánták. Hát amúgy minek lenne, nem hiszem, hogy ekkora fogyasztó. A férfit a büntetőfeljelentéssel együtt átadták az illetékes ügyészségnek, között a szerb belügyminisztérium.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják Önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk Önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
8: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán, a város történelmi központjában.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán, a város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza.

0: Kis légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát. Everybody get up.

0: Cső, milyen romantikus kis nóta volt itt a 91,5, jó, hogy nem aludtunk itt el.
1: Én ásítozom.
0: 9 óra 16 perc, itt van velem Anett. Szia, Anett.
1: Hát hello, sziasztok.
0: Hát, szia, hát figyelj, hát na, grillbetyárok forgatásán vagytok túl, és az újdonság az volt, hogy te is bevágódtál oda, mint műsorvezető. Hát hogy kerestek egyáltalán meg, de hát milyen volt ez? Mondtad, hogy oké, megyek, vagy hogy?
1: Bevágódtam, igen. Hát Bálint Csaba, ugye ő ennek a műsornak a főnöke, szerkesztője. Mm. Ő kért fel igazából még hónapokkal ezelőtt, és akkor én rögtön rávágtam, hogy igen. Mm. És akkor utána meg így elkezdtem aggódni, hogy atya úristen, de mi lesz majd a gyerekekkel, mert akkor már nyári szünet van. Ugye Valkai Soron zajlott a forgatás, két hétig, hogy tehát 4-4 nap. Uh-huh. És akkor ez hajnaltól estig tartó forgatás.
0: Igen, ez egy új helyszín
1: tehát,
0: volt.
1: Minden nap, igen. És akkor utána már kezdtem megbánni, mert hát mondom így szervezés szempontjából elég durva volt ez a 8 nap. De túléltük, és sokkal jobb lett, vagy jobb volt, mint amire számítottam. Mm. Azért voltak bennem parák, hogy jaj, milyen lesz majd, igen. Loboda Árpival vezettük együtt, ugye mi még nem vezettünk együtt semmilyen műsort, hogy fogunk tudni összeszokni, hogy hangolódunk rá egymásra.
0: Árpi nem gorilláskodott?
1: nem, nagyon elengedte magát, nagyon sokat nevettünk, sokat viccelődtünk így a felvételek közben is, úgyhogy abszolút jó volt.
0: Ugye te alapvetően különben írjai ti, hogy ez végre reggel is hangulat van a stúdióban, hát abszolút.
1: Igen, de hát itt is maradok kettőig.
0: Maradj, nekem csak annál jobb lesz. De tudod, azon gondolkoztam, hogy amúgy te benne vagy ebbe az ilyen masszív húsfogyasztás.
1: Honnan?
0: És nem?
1: Ne, én csak a fogyasztás részében vagyok benne egyébként, az elkészítésben nem, tehát otthon nyilván tehát főzök.
0: Na jó, de hát nem
1: De a szabadtűzi sütés, főzés, az szerintem abszolút férfi munka, ha mondhatom ezt így, és nem
0: abszolút
1: vernek meg a férfiak, tehát hogy ez hozzátok illik, ti értetek ehhez, hogy kell megragni a tüzet, hogy kell, hogy ez a parázs jó legyen, meddig kell sütni, mondjuk itt a grillbetyárok alatt voltak nagyon súlyos napok, amikor nagyon durva hússzeleteket kellett elkészíteni olyan módokon, amikről nemhogy én nem hallottam, még volt, hogy a versenyzők sem hallottak róla.
0: De tehát, szabad elmondani, hogy mi? De azt gondolom, most hát anélkül, most azt nem mondjuk, hogy ki, hogy áll, meg mi ez
1: voltak,
0: eredmény,
1: voltak,
0: csak úgy általában.
1: Igen, mert hogy ugye ez ősszel, ősz környékén kerül majd adásba, és akkor nem beszélhetek sem a versenyzőkről igazából, sem
0: persze
1: semmiről.
0: Csak de magáról az, hogy mik a kategóriák, vagy valami.
1: Hát volt, minden nap más milyen nap volt, tematikus napok voltak, és voltak országokhoz kapcsolódó napok is, tehát mondjuk dél-amerikai országhoz kapcsolódó például. Úgyhogy nagyon érdekes volt. Volt olyan hús, amit 12 órán keresztül kellett sütni. Én ennek úgy nem láttam az értelmét, tehát hogy úgy azért, mert ugye én anyafejjel gondolkozom, én ha hazamegyek, akkor az a lényeg, hogy csináljak valami finomat, ami viszonylag normál
0: gyors
1: időkereten belül elkészül, tehát hogy így nem tudom elképzelni, szóval rászánok fél napot arra, hogy én ott tüzelek egy smokerbe, és akkor ott sütöm a marha szegyet. Hát jó, biztos, hogy finom az, de hogy így nem ír annyit szerintem. Tehát, hogy én nem tudtam átérezni ezt a fanatikus részét a dolognak, de abszolút érdekes dolgokat láttunk, meg hát eleve ugye, hogyha mondjuk szószokat, vagy bármi mást kiegészítő dolgot kellett a húsok mellé készíteni, ott is tök jó recepteket tudtunk igazából ellesni.
0: Na ugye, de különben ilyenkor, amikor egy ilyen főzőverseny van, ilyenkor lehet mit enni?
1: Lehet. Általában ugye akkor lehet enni, amikor már megsül az a hús, és hát mivel ez egy verseny, ezért bonyolult feladatokat kaptak a versenyzők, mondom. Tehát ha nem is 12, volt, amikor 12 órát kellett sütni a hús, de azért átlagosan az a 5-6 órás sütés, az megvolt. Tehát, hogy úgy megérkeztünk mi oda hajnalban, ez fél négyes kelést
0: igen
1: jelentett egyébként, úgyhogy teljesen kikészültem a két hét alatt. És estig, tehát volt, hogy este, tudom én, fél 11-kor értünk haza, vagy 8-kor, voltak azért rövidebb napok is, hál' Isten. És hát lehet enni, délután. Úgy mondjuk késő délután. Mm-hmm. De hát azért én úgy föltaláltam magamat, mert hogy közben ugye be kellett járni a sátrakat, kellett mindig a versenyzőkkel készíteni beszélgetéseket sütés közben, és akkor én úgy mindig úgy, jaj, hát mi az ott? Kecske saj? És akkor már igazából a második naptól kezdve tudták a versenyzők, hogy na, ott az Anett szegény, nehogy éhen maradjon. És akkor mindig már készítettek így reggelre, hogy jaj, hát akkor gyere itt, nem tudom én, ilyen kolbász, meg ilyen sajt, olajbogyó, tehát hogy úgy hozták, és akkor ott így lehetetlen. Én mentem kunyerálni.
0: Pont persze. Ezen gondolkoztam különben, hogy tudod, hogy ott nézed, ott sülnek a kaják, ott jönnek az illatok,
1: jönnek az illatok, az ember. Igen, és akkor hát amikor már lezajlott a zsűrizés, akkor lehetett enni nyilván, de addigra igazából tehát tényleg az illatokkal is megteltél, meg mondom, én egész napot így csipegettem valamit. Sőt, tortát is készített az egyik versenyző, mondta, hogy hú, hogy milyen tortát tud sütni, és jött, el voltam ájulva, és akkor persze másnap elhozta, és akkor ott úgy ettünk. Szóval, hogy hihetetlen. Kedveskedtek.
0: Szóval ez így rendben volt.
1: Igen.
0: És mesélj, hogy nézett ki egy nap, de hát, hogy nem csak ti voltak, ugye, hanem az operatőrök is. Hát mind egy helyen, hol laktatok egyáltalán?
1: Itthon laktunk, én egy éjszaka aludtam csak kint, az operatőrök egy része egyébként kint aludt.
0: Ja, mert, innen mentél mindenre?
1: Hát én nem mentem, igen.
0: Van ez a Valkai sor, én nem tudom.
1: Valkai sor, ez Ada környékén található.
0: Kell menni.
1: Tanya, tehát amikor mi mentünk terepszemlére, és én oda megérkeztem, akkor el voltam ájulva, Kós Tanyáról van szó egyébként, hogy csend van, tehát hogy nem, semmit nem hallasz, és nagyon ritka ez egyébként, tehát nagyon rég volt ilyen, és akkor már így megszerettem ezt a környezetet. És akkor úgy nézett ki, hogy hát indultunk vagy fél ötkor, vagy fél hatkor innen a Pannontól, megérkeztünk, és akkor ahogy befutottak a versenyzők, igazából rögtön nekiálltunk a forgatásnak, mindenki elfoglalta a sátrát, és aznap tudták meg, megtudták, hogy mi a feladat, és az volt az izgi, amikor a fő feladat mellé jöttek meglepetés feladatok is, amikről ők mondjuk nem, tehát nem is sejtették, nem mondom el, de nagyon jók voltak, és én szétröhögtem magamat, amikor így bejelentettünk valami plusz feladatot, és ahogy láttam az arcukat, hogy jól reagáltak, hogy ott ilyen megverésünk közeli állapotok voltak, tehát tényleg azért úgy hogy volt, hogy kiakadtak, hogy nem, áll, most komolyan még ezzel is kell foglalkozni, még tudod, kaptok még valami plusz húst, vagy teljesen más dolgot kellett készíteni, mint egy húsétel. Úgyhogy, hát és akkor zajlottak a forgatások,
0: operatőrök bírták?
1: Bírták, egyébként 15-en voltunk kint a Pannonból, ott terepen, meg ugye 8 versenyző, akiknek a száma napról napra csökkent, és 3 zsűritag, a 3 zsűri közül 2 állandó volt Komlós Andor és Bogdán Robi, és minden nap jött egy vendég zsűritag.
0: Aha.
1: Aki vagy vajdasági, vagy magyarországi, vagy külföldi, még külföldibb, úgyhogy így nézett ki, és akkor gyakorlatilag, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy például mi műsor vezetünk, reggel 6-tól egészen estig folyamatosan beszéltünk, hanem meg volt, hogy mikor van a sátrak bejárása, mikor van kóstoló, mikor vezetjük őket a zsűri elé, mikor beszélgetünk a zsűritagokkal mondjuk, tehát hogy így be voltak osztva, voltak luftjaink. Uh-huh. Hát 2 nagyon súlyos nap volt, amikor 41 fok
0: na,
1: volt kint.
0: Na ezt akartam kérdezni, hőmérséklet.
1: Hát ez kegyetlen volt, főleg a második ilyen nap, míg az elsőt valahogy túléltük, de volt egy keddi nap, amikor ott a halálán volt a fél banda egyébként. Úgyhogy az volt nehéz, meg hát az utolsó forgatási napon volt 5 felhőszakadás, azt
0: igen.
1: Hiszem. Tehát, hogy ott végig
0: na, azokat
1: is,
0: hogy
1: és égdörgés is minden. Hát föltálltam magukat a versenyzők. Első héten is volt egy esős nap, vagyis hát igazából, amikor csak úgy hirtelen leszakadt az ég, akkor ők gyorsan a sátor alá bepakolták a tűzhelyet, meg mindent, vagyis hát igazából a tüzet, tehát hogy be kellett arrébb kellett tolni a
0: hogy lehet
1: farakást, meg mindent.
0: Ja, tehát, hogy
1: voltak ilyen kihívások, a meleg az nagyon kikészített mindenkit, de na, hát mindegy.
0: Jó van, szóval megvolt. Nekem ami nagyon érdekel, hogy tehát minden, amit végigkóstoltál, mi volt az, amit azt mondtad, hogy na ez igen, vagy ez meglepő, vagy ez nagyon jó. Vagy ezt akár otthon is el fogom készíteni?
1: Hát, otthon mit fogok elkészíteni? Szerintem semmit, mert nincsen kis hozzávalóim, mert hogy ilyen nagyon fura eszközökön is kellett sütni. Tehát, hogy voltak olyan dolgok, amit tényleg még a versenyzők sem láttak. én nem tudom, milyen eszközöket hol lehet beszerezni. Jaj, mi az, amit...
0: Nem csak azért,
1: hát, amíg... amikor igen, a malacot készítették, azt ilyen nagyon érdekes módon sütötték, az például nekem tetszett, de más nem árulhatok el igazából, hogy milyen ételek készültek. De minden. Volt egy nap, ami nagyon kikészítette a gyomromat. Így, maradjunk ennyiben, igen.
0: Na
1: igen.
0: Jó, hát
1: olyan fajta húst
0: tényleg
1: ettem, amit egyébként nem szoktam, és akkor végem volt. Nem csak nekem, hanem még néhány.
0: Nagyon-nagyon meglepő ez, aki egyszer ezt kipróbálja. Először is ugye nekem nagyon érdekes az, hogy nálunk itt nincs elterjedve. Magyarországon talán valamennyivel jobban. Amikor az első grillbetyárok volt, ezt nem tudom, hogy tudod-e, Andornak volt egy problémája, hogy nálunk, hogy mondják ezt szépen? Nem
1: igen,
0: úgy...
1: Komlós Andornak, ő egyébként a megálmodója ennek a műsornak.
0: Igen, abszolút. Tehát, hogy Andor azt mondta, hogy ugye nálunk annyira nincs igény ezekre az alkatrészekre így, ilyen formába, hogy nálunk nem így darabolják fel azt a marhát tipikusan, például amikor marháról van szó.
1: Ó, hát igen, hát voltak olyan állati testrészek, amikről mondjuk én nem is tudtam, hogy mi, hogy az honnan lett.
0: Hát igen, szóval azt, hogy külön kellett kérni már tavaly is.
1: Vagy hogyan, igen. Tehát hogy igen, ez is érdekes, nekünk hogy hogyan idegen szerezték be a húsokat, mert erről Andor tudta nyilván konkrétumokat mesélni, de ez is érdekes volt egyébként.
0: Igen, nekünk ez idegen, már csak ez az egyik rész. A másik rész pedig az, hogy mi aztán, de tényleg nem úgy nőttünk, vagy ettünk mi sok mindent, de nekünk ez a barbecue, ez kimaradt. És akkor, ugye amikor először kóstoltam meg, és ezt Andor magyarázta, mert voltunk egyszer egy műsort vezetni egy versenyen, hogy volt ilyen marha pofa, amikor amiben full ilyen inas, meg ilyen nagyon durva, tudod, ilyen, azt nem bírod csak úgy megsütni. De akkor berakta nem tudom hány millió órára abba az ő smokerjába, és amikor az több óra után kikerült, és azt oda tette elénk, én úgy kicsit félve kóstoltam meg, és azok a durva, kemény inak, meg minden, az mind átalakul ilyen fantasztikus, mint valami zselatin, valami, a hús az omlik, és valami olyan íz, őrület robban a szádba, közben mind egyik puhább, mint a másik is omlik, és akkor jössz rá, hogy ja, hát van ebbe fantázia. Csak pont ez, amit te mondasz, hogy én láttam őket néha úgy, hogy hajnalba kezdik, és akkor tényleg 12 meg 14 órán keresztül csinálják.
1: Igen, meg érdekes ez egyébként nekem itt a különféle húsok és különféle elkészítési módok kapcsán az volt a nagyon érdekes, hogy mikor szabad, meg hogyan szabad, meg mivel szabad fűszerezni. Mert hogy például vannak olyan húsok, meg vannak olyan elkészítési technikák, ahol például te nem nagyon használhatsz borsot, mert az egészen ráig és keserű lesz a hús tőle például.
0: Igen.
1: Vagy megvan, hogy most a zöld fűszert, azt lehet, hogy itt hanyagolni kéne, mert hogy ott is az erős parázs az más ízt hoz ki belőle. Akkor ugye megy az injektálás, amikor bele fecskendezik gyakorlatilag a húsba a valamilyen lét, valamilyen páclét, amit elkészítettek, akkor ott is megvan, hogy akkor mikor fecskendezed. Nyilván a nyers húsba fecskendezed, de van, aki mondjuk sütés közben is fecskendezi. Szóval ezek nagyon érdekesek voltak egyébként.
0: Ezek ilyen spéci fecskendők, ugye?
1: Igen. Úgyhogy én teljesen el voltam ájulva, abszolút új ez a világ nekem. Hát nem én voltam a szakértő, a csapatban maradjunk annyiban, nem én állapítottam, amikor, most ez a hús, ilyen meg olyan.
0: Jaj, tudod, Anett, van egy rész, amit ők mindig te most ezt véletlenül felfogtad, de hogy ez micsoda. Állandóan, ugye, hogy nézték ezt a...
1: Nem ilyen jó kérdés.
0: Csak azért, mert én nem fogtam még fel. Igen? Állandóan nézik ezt a maghőmérséklet.
1: A maghőmérséklet, persze, ott
0: de most Anett, csak azért, mert én ezt próbáltam nekem, Andor ezt magyarázni, az én nagyom ezt nem fogta fel. Igen? Eskü, hogy megvan az adat, hogy mennyi kell, hogy legyen az a belső hőmérséklet, és amikor az tényleg annyi, akkor az tuti kész. Anélkül, hogy fel kell vágd azt a mondjuk hatalmas, nagy vastag hús.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Ez tényleg ennyire
1: ez,
0: így működik?
1: Ez tényleg
0: működik?
1: Így működik, és igazából ez a maghőmérséklet...
0: Mert bocsánat, mert ez a konyha ezt nem ismeri. De ez
1: nem,
0: senki...
1: ezt otthon a konyhában nem használjuk. Mindenki méregette ezt a maghőt egyébként, és itt úgy van, hogy tehát az a lényeg, hogy vannak olyan hústípusok, amik mondjuk csontosabbak, ott mindig a csonthoz közeli, tehát úgy szúrod be, hogy amennyire csak tudod a csonthoz közel, hogy jó, megmérjed, és ez nem csak azt mutatja egyébként, hogy kész-e, hanem hogy mondjuk például, hogyha te parázson sütsz valamit, akkor hogy elegendő hőmérsékletű-e a parázs, az fölmelegítette annyira azt a húst, hogy az a hús a következő, nem tudom én, 3 órában tényleg el fog készülni, és akkor ott megvan, hogy meg kell, hogy legyen, nem tudom, 68 körüli maghő, az mondjuk optimális, és ezen a hőmérsékleten kell, hogy süljön a hús nem tudom, 3 órán keresztül. Aha. És akkor te folyamatosan méred, hogy hú, most egy kicsit lejjebb ment. Volt ilyen probléma egyébként, hogy volt egy szelesebb időjárás, nem működött annyira, tehát elkezdtek kihűlni ezek a az egy fajta ilyen sütő eszköz.
0: Igen, értem.
1: És akkor körbe kellett barikádozni, hogy megmaradjon a hő, meg a maghő is megfelelő legyen, úgyhogy ezzel játszani kell.
0: Aha, szóval akkor igazából a maghőmérséklet a minél tökéletesebb kontroll miatt van.
1: Igen. Ja, te látod, hogy nem fogsz kicsúszni mondjuk az időből, hogyha tartod a 68 fokot, de van, amikor, mit tudom én, 150 fok körülnek kell lennie, tehát hogy...
0: Jó, mert ezt tudom, mit képzelt el, oda teszel egy nagy húst, és mit tudom, aminek a maghőmérséklete, nem tudom, 75 kell legyen, mondtam valamit. Amikor elérje a 75-öt, akkor kész.
1: Nem, ott megvan, hogy igen, megvan, hogy milyen maghőn mennyi ideig kell mondjuk, hogy készüljön.
0: Hát akkor így, szóval ennek a kombináció, mert tudod, mert hogy a varázslat az egészben az, hogy nagyon sokszor is, amikor mondtad ezeket a nagy húsokat, amikor sütik, akkor azt tudod, te amúgy azért kell érteni hozzá, hogy tudod, amikor kész, akkor ne az legyen, mint amikor mondjuk te meg én csinálnánk, most elnézést így mondod, de valószínű, mi ketté vágnak, ezt a fele nyers maradna. De ezek a nagy húsok, nehéz nagy húsok.
1: Én most már elestem mindent. Én igen? Már meg tudnám ezeket. De ugye, csak egy maghőmérőre van szükségem.
0: Én nem vagyok alapvetően, én egy szörnyű vagyok a konyhában, tényleg. De hogy, jó, mert mondjuk, alapvetően, tényleg én tényleg. De nagy húsokat mindig nehéz volt sütni.
1: Nagy húsokat mindig nehéz, persze. Igen, és ott tényleg a fűszerezés az egyik, tehát hogy a zsűritagok is mindig két dologra figyeltek, az egyik a hús állaga, az a legfontosabb, hogy állaga? Milyen rágós marad, nyers marad, túlsütöd. Tehát, hogy elég, ha te 5 percig túlsütöd, és kész. És a zsűri azt mondja, hogy nem, ennek nem megfelelő az állaga. A másik meg nyilván a fűszerezés, tehát, hogy sokszor az volt egyébként, hogy bátortalanul fűszereztek.
0: És nem volt elég?
1: De hogy mondjuk van olyan hús, aminél meg mondjuk nem is szükséges annyira, mert hogy ott az a lényeg, hogy magának a húsnak az íze jöjjön ki, vagy hogy azt érez, és hogyha jól meg van sütve, akkor az meg úgy átjön. Szóval érdekes, de sokat lehetett tanulni, jó ki lehetett fáradni, hát az operatőreink, ez... ők előttük le a kalapot, rengeteget nyomták, dolgoztak, ugye? Ők szinte állandóan, tehát hogy ők mindig kim voltak, és állandóan vágóképeztek, és nagyon jó felvételeket készítettek.
0: István úgy közben írja, hogy ez kínzás, ennyi finomságról beszélni, megijesztem.
1: Hát és mielőtt... még el sem mondhatom itt a műsorban, hogy mik készültek, ez majd az adásba kerüléskor derül ki, ugye, mert zajlik a grillbetyárok vágása, előkészítő munkálatok, Bálin Csaba belevetette magát ebbe a részébe is, ez a része egyébként a másik legnagyobb falat, tehát hogy ez katasztrófa, ezt összevágni, tehát én nem tudom, hogy
0: rengeteg
1: hány órányi, tehát több száz órányi nyersanyag igazából, és ebből kell, hogy kész műsorok legyenek, 8 rész.
0: Igen, és nem 150 ember dolgozik a műsoron, hanem
1: azon egy. Azon a Bálint Csaba, igen.
0: Úgyhogy ennyi. Hát Anett, köszi szépen, ez egy kis ízelítő volt, majd szeptemberben, ugye, akkor megy adásba.
1: Addig hát is pedig... nem szeptember, valamikor inkább ősz vége, tél eleje.
0: Ja igen, tehát, akkor
1: ez egész. Ez most 3 hónap vágás biztos.
0: Ja mondjuk igaz, kell ehhez idő. Igen. Jó, hát Lajkor Anett volt itt velünk, köszi szépen.
1: Hát sziasztok, egy kicsit nosztalgiáztam itt a rádió stúdióban. Nyáron ki vagyok innen paterolva. Sziasztok.
2: Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
3: Erős Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Programajánló.
7: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Arcus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
8: Média támogató a Pannon RTV.
9: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
10: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Nos, nézzük, mi újság az utakon. Hát azt mondják, hogy radaroznak Zentán a JTI-nél. Helyek, biztos tudják. Nálunk már ott, akkor a Figánál ott vannak a rendőrök, álltok mindkét irányban, Szabadkán, valamint a Matijevitnél, a Belgrádi úton, szintén ott vannak a rendőrök. Utána, hogyha megfigyeljük, hogy mi újság a határon, vagy megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Magyarország irányában csak Királyhalom másodhalomnál van 23 perces várakozás, a többi határ átkelő hely az laza. Magyarországról Szerbiában Röszke 2, Horgos 2-n van 48 perc valami oknál fogva, a többi határ átkelő helyen szinte semmi konkrétan. És ami az időjárást illeti, 22 fok van jelen pillanatban, 27-ig fog ez emelkedni. Elméletileg úgy néz ki az elkövetkező időszak, hogy szép napos időnk lesz, úgyhogy ez egyelőre jól néz ki.
1: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédic Szuzanna. Rendkívüli támogatást kaphat minden szerbiai állampolgár, jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetésből származnak, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić arról is beszélt, hogy egyelőre nem született megállapodás az Európai Unió harmadik csatlakozási fejezet csoportjának megnyitásáról. Hangsúlyozta, Szerbia folytatja a reformokat, ugyanakkor nem számít arra, hogy az ország a közeljövőben uniós tag lesz. Hozzátette, az előrehozott választások kiírásáról augusztusban vagy szeptemberben születhet döntés. Az EU kitartóan próbálja kényszeríteni Belgrádot Koszovó elismerésére, nyilatkozta Alekszandar Bocsán-Harcsenko a Balkán diplomata portálnak. Oroszország szerbiai nagykövete szerint Brüsszel ezzel teljesen figyelmen kívül hagyja a szerb vezetés és a lakosság egyértelmű álláspontját. A szerbiai diáktüntetésekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy sokakat mélyen megrázott a 2024. november 1-én Újvidéken törtje a szerb vezetés és a lakosság egyértelmű álláspontját. A szerbiai diáktüntetésekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy sokakat mélyen megrázott a 2024. november 1-én Újvidéken történt tragédia. Egyes szereplők azonban a kialakult helyzetet

0: Emlékére az évforduló előtt minden évben több ezren járják végig a Tuzlából Potocsáriba tartó utat. A háromnapos meneten a résztvevők 100 kilométert tesznek meg, hogy július 10-én a népirtás évfordulójának előestéjén elérjék a Srebrenica közelében fekvő Potocsárit. Szerbia korábban elismerte, az utóbbi időszakban azonban újból tagadja azt, hogy hadserege szándékos népirtást követett el. A hivatalos szerb álláspont szerint ugyan szörnyű bűncselekményeket követtek el Srebrenicában, de a gyilkosságokat nem lehet népirtásnak minősíteni. Több ezer ember él ideiglenes táborokban Venezuelában a két hete történt tragikus földrengés óta. Az országban 87 tábor működik, ahol az otthon nélkül maradt sátrakban mostoha körülmények között próbálják átvészelni a nehéz időket. A hivatalos adatok szerint 14.634 ember él a kormány által létrehozott ideiglenes menedékeken, köztük sok kisgyerek is van. A segítségnyújtásban az állami szervek, a magánvállalatok, a helyi közösségek és a nemzetközi szervezetek is részt vesznek. A munkálatok a leginkább érintett La Guardiában most már főként a törmelék eltávolítására és a holttestek kielemelésére összpontosulnak. A tragédia azonosítatlan áldozatait tömegsírokba temetik.
1: Sport.
0: Negyed döntőkkel megy tovább a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este, közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén sem maradunk foci nélkül, szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 23 fokot mutat a hőmérő. Az előrejelzések szerint változó felhőzetre, időnként pedig napsütésre is számíthatunk a mai napon. Helyenként záporok is előfordulhatnak. 28-29 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Reklám.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyázdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyázdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
4: Elektronápon, a legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: 10 óra 11 perc van, és itt van velem a stúdióban Nagy Perge László, szia!
1: Sziasztok!
0: A következő van, ugye nyárhangoló elindul ma, és ezzel elindul neked is a kiállításod, ami kint van a Zenepavilonban, és 16 órakor lesz majd beszélgetésed Bartus Bellával. Mi lesz a téma? Miről fogtok beszélni? Magáról csak a kiállításról?
1: Hát valószínű, hogy a kiállításról, de gondolom, hogy meg lesz itt említve a munkásságom is, de hát majd meglássuk, egy ilyen kötetlen beszélgetés lesz.
0: Mit vittél ki most különben? Mi lesz majd a kiállításon? Mely alkotások?
1: Hát kivittem, kétfajta alkotások lesznek, tehát lesz ugye a Magyar Nemzeti Grafikák, ami a ugye a magyar szimbólumokról szól, és lesz Szabadkáról egy sorozat. Uh-huh. A tárlatnak a neve a Felszín alatt. Tulajdonképpen ráillik mind a két stílusra, mert a Szabadkáról szóló rész, az is egy ilyen kicsit misztikus, elgondolkoztató dolog lesz, és ugye a Magyar Nemzeti Grafikák is magák ilyenek. Tehát a nézőket arra hívom, hogy ne magát a rajzokat nézzék, hanem inkább ami a felszín alatt van.
0: Így van.
1: És hát ami tehát, hogyha mondjuk rá már elgondolkoznak azon, vagy a látásmódjuk egy kicsit megváltozik, akkor már elérte a célját, ugye, amit el akartam érni.
0: Igen, mert hogy az a lényeg, hogy te nem szereted, mikor azt mondják rá, hogy művész, de hát de csak grafikákkal foglalkozó művészi szinten, akkor fogalmazzunk így. De érdekes sztori ez, és kicsit beszéljünk rólad, mert tudom, hogy te abszolút nem olyan közegben nőttél fel, ahol ez ott lett volna előtted. Sőt, te rajzolgattál mindig megállás nélkül, amit nem feltételül díjaztak. Valóban így volt?
1: Igen, így volt. Na most ez egy érdekes sztori, mert hát a családban ugye nekem még van két nővérem, mind a ketten rajzoltak, ugye én voltam a legkisebb, és hát nekem valamilyen szinten ugye példaképeim voltak.
0: Ja, hogy ők rajzoltak?
1: Igen.
0: Csak a szülők nem?
1: A szülők nem. Tehát a apám egy gépészmérnök volt, és hát mindig is idegeskedett, hogy fiam, minek rajzolgatsz, ha? Ebből sohasem fogsz megélni. És tulajdonképpen lehet, hogy egy kicsit ilyen trucis volt ez az egész, de úgy részese volt az életemnek mindig.
0: De várjak, és testvéreidnél megmaradt ez?
1: Hát az egyik nővéremnél igen, tehát ő is komolyan, komoly művészi pályára lépett, a másik testvérem az abba hagyta.
0: Igen, nem csak azért érdekes a testvérek behozása a sztoriban, mert nyilván olvastam rólad pár cikket, és én nem láttam, sose említetted volna a testvéreidet, legalábbis azokat, amiben én olvastam, és főleg úgy, hogy az egyik valóban erre a pályára lépett. Tök érdekes nekem. Viszont oké, tehát rajzolgattál, de hogy olyan volt valami nyomás rád, hogy mi kell, hogy legyél?
1: Nem volt nyomás, semmi, de tulajdonképpen, hát nagyon sokáig kerestem a pályámat, hogy mi az, amit én szeretek csinálni, és tulajdonképpen úgy is alakult az élet, hogy pont a hobbim lett, úgymond a munkám, tehát nem fáradok bele, mert ugye szeretem csinálni, meg tulajdonképpen életem része.
0: Mondtad, hogy keresgéltél, mert akkor ugye azt tudom, hogy Magyarországon kezdtél el tanulni, de akkor abszolút nem ebbe az irányba?
1: Nem ebbe az irányba, tehát filozófia, szociológia felé indultam.
0: Az volt a más.
1: Igen. De mondjuk rá, tehát a barátaim azok művészeti szakosok voltak, tehát mondjuk rá bejártam a festőszakra is Pécsen, anélkül, hogy oda járnák, ugye a barátaimhoz. Nekik volt ott egy művész telepük, úgymond, magába az egyetembe, és hát meg is próbálkoztam a fölvételivel, úgyhogy csodálkoztak is a fölvételiztetők, hogy várjál, te nem jársz ide. A fölvételi nem sikerült, de mondták, hogy következő évben jöjjek vissza, de aztán tulajdonképpen visszaköltözködtem Szabadkára, úgyhogy lemaradtam erről a dologról.
0: Na jó, de hát nem érzed úgy, hogy ez hiányozna, nem? Hát most olyan szinten vagy.
1: Hát nem.
0: Főleg, most ne arra, főleg az új világban, amikor esküklőmben egy csomó alkalomkor, már meg se kérdezik különben, hogy mi a suli. Tudod csinálni, vagy nem tudod csinálni?
1: Hát igazából ez is ennyi. A lényeg.
0: De hát ennyi? Igazából. Hát szóval az különben, igen, most nem arra akarok sarkalni senkit, hogy nem menjen egyetemre, nyilván, de hogy tényleg manapság, vagy tudod, vagy nem tudod, de hát ennyi a történet. Na most odáig tudod már ezt az egész sztorit, hogy ha minden igaz, 2000-ben jelentkezték grafikusnak egy helyre, és én ott olvastam, hogy muszáj volt, vagy igazából, hogy fizikailag rajzoltál akkor ott. Na de, mert nem volt számítógép, vagy volt számítógép, csak te nem akkor nem tudtad még használni, vagy te tudtad volna használni, csak nem volt számítógép. Ezt nem értettem. Még kellett teket kézzel rajzolnod?
1: Hát abban az időben még kézzel rajzoltam, és ugye a 2000-es években, hát még a számítógép az egy drága dolog volt. Ugye én akkor előtte egyetemista voltam, tehát albérletben laktam, dolgozgattam ilyen szórólapokat, osztogattam az utcán. De tulajdonképpen számítógépen maga nem volt, tehát hogy volt ugye az egyetemen számítógép, amiben írtuk a dolgozatokat, stb. De hát azon nem volt Photoshop vagy ilyesmi, és hát fizikailag nem volt számítógépem. Tehát itt, mikor megláttam ezt a hirdetést, hogy grafikust keresnek, akkor úgy gondoltam, hogy megpróbálom, miért ne, és tényleg a hónom alá vettem az A4-es lapokra rajzolt rajzaimat, és bementem a cégben. Na most ez egy érdekes sztori, mert ugye voltak jelentkezők, akik már régóta grafikusként dolgoznak, és tudják a számítógépet is használni, mégis engemet választottak. Uh-huh. Na most, hát ez azért volt, mert látták ugye a gondolkodásmódomat a rajzokba, és tulajdonképpen fóliásnak kezdtem el dolgozni, tehát hogy ragasztottam a táblákat, egy szellotéppal mászkáltam a városba, javítgattam, ilyen dolgokat csináltam, és útközben könyörögtem a főnöknek, hogy vegyen nekem egy számítógépet. Uh-huh. Na most ez 3 hónapig tartott, és akkor megkaptam a számítógépet a cégbe, és tulajdonképpen hát akkor úgymond visszajöttem Szabadkára, tehát a barátaim is kicsit kihűltek, barátnőm se volt, csak a munka volt, uh-huh. és én nagyon akartam ezt csinálni, úgyhogy én reggel 8-kor bementem, és éjfélkor mentem haza. És jó, itt voltak más dizájnerek is, akik sokat segítettek, tehát unalmas voltam, hogy kell ezt csinálni, uh-huh. hogy kell azt csinálni, stb. És hát utána belejöttem.
0: Szóval, na akkor ez egy érdekes sztori, szóval volt annyira nyitott ez a te akkori főnököt, hogy azt mondja, hogy oké. Okay. Hát, igen, hogy ezt bevállal? Igen. Jó, ez nagy dolog, mert azért ez lehetett volna rossz is.
1: Lehetett
0: volna rossz, hogy mondta, hogy jó, hagyjál békén, és nem tudom, idézel be, még ma is kézzel rajzolnál, de hát, hogy azért jó, hogy ez volt. De aztán jó tudom, hogy aztán neked ez annyira belejöttél, hogy aztán ott elég magasra vitted.
1: Hát igen, tulajdonképpen. Meg hát mindig belevittem, ugye itt reklámokat csináltunk, uh-huh. és akkor mindig belevittem ilyen érdekes dolgokat, ami megfogta az embereket, és hát ugye a munkájaim az Szabadkán, tehát billboardokon jelentek meg, stb. És tényleg nagyon sok pozitív visszajelzés volt, és tulajdonképpen ez ösztönzött arra, hogy menjek tovább, magát a céget is ez ösztönözte tovább, és hát így kezdődött az egész.
0: Aztán olyat is hallottam, hogy életed egyik legjobb döntése volt az, hogy saját céget alapítottál, a másik legjobb döntés pedig az, hogy utána ott hagytad. De miért?
1: Hát igen, utána tulajdonképpen aki vezette ezt a céget, ahol dolgoztam, ahol kezdtem az egészet, ezzel ketten mi összefogtunk és alapítottunk egy céget. Tehát azért volt a legjobb döntés, mert megismertem magát, a munkát, a felelősséget, hogy kell dolgozni, hogy kell a kliensekkel kommunikálni, és tulajdonképpen egy nagyon nagy tudás alapot adott, úgymond.
0: Nagyon fontos, hogy ez egy reklámcég volt.
1: Igen. Uh-huh. és utána ugye az alakult ki ebből, hogy ugye szenvedélyem lett a cég. Tehát megint az történt, hogy reggel 8-tól éjfélig bent ültem minden nap, útközben lett családom is, megszületett a kisfiam, és egyszer hazaértem, 2 év körüli volt a kisfiam, és megijedt tőlem. Uh-huh. És akkor kezdtem el dolgozni, gondolkozni azon, hogy mit is csinálok, mert tulajdonképpen én is édesapámat akkor ismertem meg, mikor elment nyugdíjban, mert ő is ilyen
0: mániás. Nagyon sokat?
1: Igen.
0: Dolgozott?
1: Nagyon sokat dolgozott, és akkor döntöttem úgy, hogy hát inkább a családot választom. Uh-huh. És ezért volt a második legjobb döntésem, mikor kiléptem a saját cégemből, és elindultam úgymond a saját utama.
0: Uh-huh. Abszolút érdekes dolgokat mesélsz, és nagyon sok minden, nyilván sok grafika átment a kezed alatt, de aztán ugye van egy pár fő dolog, ami megragadt nálad, és amiről aztán később ismert lettél. Az egyik ugye ezek a nemzeti motívumok. Itt én kiemelném az, hogy ugye te 2024-ben kaptál egy Ex Libris díjat, többek között a rovásírás népszerűsítéséért. Tőled tudom egyszer, amikor valamelyik nap találkoztunk, hogy amúgy elejtettél egy ilyet, hogy igen, az emberek néha meglepődnek, amikor én tudok jegyzetelni rovásírásba. Komolyan?
1: Igen, igen. Hát ez úgy volt, ugye, tehát a fiam, mikor elindult állami iskolába, ugye, és elkezdte tanulni a cirill betűket. Uh-huh. Akkor tehát segíteni kellett neki, mert magyar fejjel ugye megtanulni az egy nehéz dolog. És akkor kezdtem el gondolkozni, hogy mi itt vajdaságban magyarként ugye ismerjük a cirill betűket, igen, a latin betűket, de a saját írásunkat nem ismerjük. Uh-huh. És akkor egy ilyen mély szégyenszerűséget éreztem. Igen. És mondom, hogy ezt muszáj megtanulnom.
0: És ezt hogy lehet megtanulni?
1: Nagyon szerencsés voltam, mert ráfutottam egy applikációra.
0: Igen.
1: És tulajdonképpen így játszva 3 hónap alatt megtanultam, de ugye ez be kell, hogy rögződjön a fejedbe is, tehát nem elég csak a betűket ismerni, és akkor csináltam azt, hogy jegyzetelgettem, tehát mondjuk rá klienssel, gyűlésen, megbeszélésen, rovásírással jegyzeteltem, hogy használjam minél többet, hogy minél jobban bemenjen a tudatomba.
0: És akkor aztán ugye, aztán az rengeteget megjelenik a grafikákon, ugyanúgy, mint ahogy a magyar motívumok is. Meg hát sokféle motívum azért.
1: Igen.
0: Tehát abszolút. Na de, azon kívül, hogy van ez a nagy rész, amiről nagyon sok mindenki ismer, nagyon sok felé. Mondjuk ezek a grafikák aztán ugye az internetnek köszönhetően szárnyalnak mindenfelé. Ha jól tudom, volt egyszer egy olyan élményed, hogy felraktál egy ilyen grafikát, és így bum, elszállt a nézettség.
1: Igen, ez az első volt tulajdonképpen, úgyhogy akkor éreztem, hogy mekkora igény van erre. Uh-huh. És akkor határoztam el, hogy miért ne. Uh-huh.
0: Viszont van egy dolog, ami nekem nagyon kedves, ez pedig egy olyan dolog, amit hallottam egyszer, hogy ez különben már gyerekkorod óta rajzolgatod, ezek pedig az autók.
1: Igen.
0: Az autók. És hatalmasat mentél szerintem a neten azzal, amikor a régi XU autókat kezdted el, ugye? Új köntösbe, nem tudom, vagy új köntösbe borítottad őket, indult a Jugo, a 101-es és minden. Ez honnan jött? Azért majd hallottad, hogy lesz új Jugo, vagy csak egyszerűen jött a semmiből?
1: Nem, ez tulajdonképpen mindig is bennem volt, ugye, tehát mind ahogy mondtad, hogy gyerekkorom óta rajzolgatom, uh-huh, az autókat. Egyébként az új Jugo előtt csináltam,
0: igen,
1: meg a Jugot, és tényleg az első a Jugo volt, amit így komolyabban megterveztem. Hát úgy át akartam vinni a 21. századba.
0: Ugye ezek már 3D rajzok.
1: Igen, és tulajdonképpen azt akartam, hogy hát ez is ilyen érzelmekre ható dolog volt, mert mindenkinek van valami meséje a Jugóról.
0: Hogyne.
1: És tényleg egy nagy boom lett, tehát az egész Balkánon megjelentették a Jugot, tehát a Bulgáriától Szlovéniáig minden autós újságcikkbe.
0: De pontosan ezt akartam kérdezni, de hát felrakod a netre, nyilván elszállt ez is, ugye?
1: Igen.
0: Went viral, ahogy mondják. Na de most akkor téged megkeresnek? Mert én hozzám is eljutott egy csomó ilyen cikk. Te erről tudsz, vagy egyszerűen csak fogják és lehozzák?
1: Sokról tudok, tehát vannak, akik megkeresnek, hogy szeretnének egy újságcikket írni erről, hogy tudok-e neki képeket küldeni, stb. De viszont sok, tehát már a leközölt anyagot adja tovább.
0: Nem csak azért érdekes, mert hogy tényleg terjedt nagyon. És akkor nyilván, amikor láttad, hogy a Júgó nagyon megy, akkor jött a többi?
1: Igen. Akkor jött a kis kombi, ugye az Asztava kis kombi, és a többiek úgymond. De ez egy olyan dolog, amit én élvezek. Tehát szeretem csinálni, és tulajdonképpen saját magam véget csináltam, tehát ez nem egy olyan dolog volt, hogy most volt egy megrendelő, és akkor neki csinálom, hanem ez így úgymond saját magam véget. És az az érdekes, hogy pont azok a dolgok, amiket így úgymond belőlem jön megrendelő nélkül, azok a virális dolgok.
0: Nagyon érdekel azt, hogy különben hogy születik meg a fejedben, és egy végig például láttam azt is, hogy mert tudod, azt láttam, hogy Júgó, akkor az magával hozta, hogy nyilván lesz 101-es, meg ugye a kis kombi, meg az, amire én nem gondoltam volna, például, hogy te a Tamígyot is megcsináltad. És akkor például oké, Tamígy, és akkor hogy van? Fogod az alaprajzot? Vagy nézed a képen, és akkor próbáld követni a vonalakat? Hogy születik meg egy ilyen?
1: Tulajdonképpen ez még gyerekkoromban elsajátítottam ezt a technikát, mert ugye ilyen, nem tudom, 6-7 évesen úgy rajzoltam az autókat, hogy fogtam az autós újságot, és vettem egy vékony papírt, és ráraktam a képre, és tulajdonképpen a fővonalakat átrajzoltam, de más lámpát rajzoltam neki, ugye sportosabb kerekeket, stb., és így született meg a rajz. Ez tulajdonképpen megmaradt a mai napig, mert ugye most iPad-en rajzolok kézzel, tehát ezt úgy képzeljétek el, mint egy grafikus táblát, és berakom alá a képet, ugye mondjuk rá a régi Júgónak a fényképét, és a főbb vonalakat ugye megtartottam, de úgy alakítottam, hogy ugye az egy modern autó legyen.
0: És ugye volt valakibe bármikor is egy ilyen tévhit, vagy hogy azt mondják, hogy annyira megzavarodnak az emberek, hogy érkezik az új Júgó?
1: Volt, persze. Igen? volt, és meg voltak ilyen veszekedések, hogy hát Szerbiában ilyesmi sose fog megvalósulni, stb. Mondjuk rá most utoljára a kis Trabantom indított el egy lavinát a német médiába.
0: Igen?
1: Igen.
0: Na mesélj, mi történt?
1: Tehát itt tulajdonképpen a Trabant átment az egész világon, tehát Oroszországtól fogva Amerikáig mindenféle újságcikkekben megjelent, és hát a LinkedIn-en egy újság leközölte tulajdonképpen a Trabantot, és az egy ilyen virális dolog lett, és elkezdtek irkálni a LinkedIn-emen a németek. Sőt, egész odáig elment a dolog, hogy elkezdtek befektetőket gyűjteni.
0: Az igen, az nagyon durva. Nagyon beteg az. Azt hiszem, hogy egyszer erről szórakozásra beszélgettünk, hogy ugye megrajzoltad a DS-t, jó, emlékszel?
1: Igen.
0: Igen. Én nekem az egy nagy kedvencem különben a régi, az tényleg egy fantasztikus jármű, és hogy pont arról beszélgettünk, hogy érdekes amúgy ez az új világ, mert ugye az új autók, most megint visszatértünk, mint amikor régen, amikor alvázas rendszerbe gondolkoztunk, ugye, hogy most ugye az elektromos autónak van egy platformja, és igazából azt raksz el, amit akarsz.
1: Ez így van.
0: Úgyhogy igazából ez sokkal közelebb van, ha mondjuk mi most te meg én már ilyen milliómosak lennék, szórakozhatnánk ezekkel a dolgokkal, igazából ezeket simán meg lehetne valósítani.
1: Az a szörnyű,
0: hogy ezeket simán meg lehet valósítani.
1: Hát igen, és egyre divatosabbak ugye a...
0: A retro, abszolút.
1: Retro futurisztikus dizájn, én így nevezem. És hát én örülnék is neki, meg szerintem az embereknek hiányzik az érzelmi kötődés. Tehát most a mai világban ugye az autodizájn az egy letisztult szappanforma, ugye, és az áramvonalasság az Atya Úristen. Én nem így csinálom a dolgokat, tehát én inkább érzelmeket próbálok ébreszteni az emberekbe, és szerintem be is válik. De hát bevált ez ugye a Mini Morrisnál is, a Fiat 500-asnál is.
0: Abszolút. De figyelj különben, ha már te is egy nagy autórajongó vagy, és miközben ez nagyon bevált, mi bukott meg szerinted az új bogárhátú?
1: Hát... Szerintem nem találták el. Tehát nem az utolsó generáció, hanem az előző generáció az nagyon egy ilyen kis gömbölyded dolog volt. A régi bogárnak volt egy image, volt neki egy kicsit maszkulinabb volt, tehát férfiasabb volt. Az új bogarat, mikor megcsinálták, az egy női autó volt.
0: Hát váza volt benne, nem tudom, tudod-e?
1: Tudom. Igen. És itt szerintem ezzel a húzással kicsit elvesztette úgymond a saját klienseit a bogárhátú. Utána a következő az már sokkal jobb lett, de sajnos így lett.
0: Késő volt. Nem tudom, hogy mennyire nézett, hogy ki mit csinál. Nagyon meglepődtem, amikor voltam Ausztriában télen, és ki volt állítva, mindenki emlékszik szerintem, aki 80-as években született, a Renault 4 GTR arra a régire. Annak van új változata, én nem tudtam. És hallod, elég kiadja. Tehát, hogy néztem, hogy elég jól hozták a vonalakat.
1: Szerintem azért mondod, mert nem láttad az én Renault 4-esemet.
0: Ja, nem. Persze. Szóval, hogy elég. Szóval, jó van, szóval, hogy azért mocorog a világ, hát tényleg... Hát én kívánom, hogy egyszer kapj egy olyan telefont, hogy amúgy valaki szeretné az egyiket megvalósítani. Ez abszolút jó lenne. Nem más a németek. Megőrjének itt a Trabanttal különben. Nem más itt, igen. Küldik közben nekem, hogy Dávid dobálja ki a képernyőre az új Renault 4-est. Na, a lényeg az, viszont tudom, hogy most már rohansz palicsra, úgyhogy engedlek, de köszi szépen ezeket a sztorikat, meg hogy elbeszélgettünk. Nagy Perge László volt itt velünk. Köszi szépen.
1: Nincs mit. Én köszönöm.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. We go to

0: Nos hát 10 óra 43 perc van, és most láttam, hogy Atti írt, most nem vettem észre, hogy szia Zeci, gyere lekvárt főzni, kb. Egy óra is fogok hozzá. Úgyhogy akkor körülbelül most már akkor tart most már egy ideje ez a lekvár főzést. Én mikor főztem utoljára a lekvárt? Jó, én soha, de ott kottnyeleskedtem szüleim körül. Dávid, ti csináltatok ilyet valaha otthon? Lekvár főzés? Jó, hogy... Meg tudjátok, mi az érdekes? De most ezt komolyan írjátok már meg, hogy ki csinálja még azt, amikor abban nagy üstbe főzik a paradicsomot? Na, én olyat nem látom, hogy egész pici gyerek voltam, akkor nagyi csinálta, de én ilyet most az utóbbi időben már nem láttam. Meg azt mondja a Dávid, hogy mondja a fülemre, hogy ő meg passzírozni segített abba az időbe. De tudod, ma már ez azt hiszem, hogy megoldódik, mert van az a nagy darálógép, és akkor ott frissen valahogy ledarálják, passzírozzák, nem is tudom, mit csinálnak vele, és már úgy veszed meg. Érdekesen változik a világ. Nos, de mondok egy pár infót, például a rendőrökkel kapcsolatban egy mindenféleképpen van, hogy állítólag még mindig folyamatosan ott vannak, már egy jó ideje különben ott a Matijevicnél ugye a kanyarban, a Belgrádi úton a rendőrök. Utána nézzük, mi újság a határon, történt-e valami változás, hogyha Szerbiából Magyarországra akarunk menni, akkor alapvetően nyugodt a helyzet, de Horgos 2, Röszke 2, 25 perc, Horgos 1, Röszke 1, 25 perc, gondolom ez még azért vállalható valamilyen szinte. Befelé az országba pedig továbbra is Röszke 2, Horgos 2 a 48 perces, míg a többi az relatív laza, Röszke 1, Horgos 1, 20 perces. Közben ugye folyamatosan nézzük az időjárást is, ami jelen pillanatban 24 fokon áll, és ez emelkedik egészen 27-ig. Az elkövetkező napok, sőt az elkövetkező egy hét úgy néz ki, hogy egy picit hullámzik az egész, de holnaptól felmelegedés jön, és valahol ott leszünk mindig 29 és 35 fok között, ami alapvetően nem rossz.
1: 91,5 MHz Pannon Rádió. A te hangod.

0: Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
5: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
6: Panorádió 91.5.

jó helyen jársz. Panorádió 91.5. Yeah.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Rendkívüli támogatást kaphat minden szerbiai nagykorú állampolgár, jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden felnőtt állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetésből származnak, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić arról is beszélt, hogy egyelőre nem született megállapodás az Európai Unió harmadik csatlakozási fejezet csoportjának megnyitásáról. Hangsúlyozta, Szerbia folytatja a reformokat, ugyanakkor nem számít arra, hogy az ország a közeljövőben uniós tag lesz. Hozzátette, az előrehozott választások kiírásáról augusztusban vagy szeptemberben születhet döntés. Lezárult a június közepén Szabadka térségében pusztító jégeső okozta károk felmérése. Az önkormányzat adatai szerint a vihar mintegy 7800 hektár mezőgazdasági területet érintett, elsősorban Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény környékén. Több helyen 50-100%-os terméskiesést okozott, főként az aratás előtt álló gabonatáblákban, valamint a gyümölcsösökben. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere a Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta, a jelenlegi becslések szerint a károk értéke nem éri el azt a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne. Emiatt több károsult termelő támogatás nélkül maradhat. Az önkormányzat ezért a jövő évi költségvetésben ismét támogatni szeretné a mezőgazdasági biztosítások megkötését, hogy a gazdák felkészültebben nézhessenek szembe a hasonló természeti károkkal. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház, és 25 vajdasági településre viszik el előadásukat a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga, dramaturgja Góli Kornélia és Bagdal Zoltán, a díszlet és jelmeztervező Ondrasek Péter, az előadás során hallhat Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga, dramaturgja Góli Kornélia és Bagdal Zoltán, a díszlet és jelmeztervező Ondrasek Péter, az előadás során hallható zenéért pedig Mezei Szilárd felel majd. A rendező munkatársa

0: megtestesülések alapján azt vizsgálják, hogy erőszakos bűncselekmény történt-e, vagy a férfi öngyilkosságot követett el.
1: Sport.
0: Negyeddöntőkkel megy tovább a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. És a hétvégén sem maradunk foci nélkül, szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást nézhetjük végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 25 fokot mutat a hőmérő. Az előrejelzések szerint ma már több napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. A csúcsérték délután 28-29 fok körül alakul.
1: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Megnyílt a Real Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a hét napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Nos, 11 óra 18 perc van, és itt van velem Halasi Szabolcs, testnevelés és sporttudományok doktora, az Active Kids alapítója. Szia!
1: Szia!
0: Arról beszélgetünk, hogy van egy probléma, amit én látok, és engem ez annyira érdekel, és tudom, hogy te ez neked nagyon az asztalod. Figyú, személyesen sokan, nem csak én, mások is ugye halljuk ezt mindig, de ez egy dolog, amikor halljuk, hogy nem mozognak eleget a gyerekek, jaj, de jó lenne, stb. Csak aztán én gyakorlatban láttam programokon keresztül, amikor a gyerekek mozgása konkrétan ott van, mert feladatot kell elvégezni, hogy amíg nálunk az volt a gond, hogy tudunk-e bukvencezni, mindig ez volt, hogy tudsz-e bukvencezni, addig most egy hátraugrás probléma, egy kúszás probléma. És én oda hajoltam egy szakemberhez, mondom, ne haragudj, mondom, ez az, amiről beszélnek? Mondom itt, ne haragudj, tényleg ekkora a baj? Azt mondja, reálisan tényleg ekkora a baj. Nekem úgy tűnik, csak hogy befejezzem, hogy miért szerettem volna, hogy begyere. Mert hogy én úgy látom, hogy miközben ez a probléma jelen van, és ez gond, és ez a játék hiánya otthon, nem, nekem úgy tűnik, hogy a szülők hatalmas része ezzel abszolút nem foglalkozik, és pedig kéne. Kezdjük azzal, és akkor a beszélgetést kezdhetjük azzal, hogy a képernyő az itt van velünk, azon már túl vagyunk, nem a tiltás a megoldás, hanem valamiféle balansz?
1: Hát először is köszönöm szépen ezt a fölvezetést, másodszor pedig sok mindent elmondtál helyettem, de azért megpróbálom kiegészíteni ezeket a tényeket. Ugye te meg én hasonló korosztály vagyunk, hát ott a 40 pluszos korosztályhoz tartozunk, így eláruljuk igen, a hallgatóknak, igen. Csak így, hogy be tudják mérni. És mi még azért tényleg valóban nagyon sokat a szabadban voltunk, nagyon sokat játszottunk kint az utcán, nagyon sokat mászkáltunk fára, és így tovább. Ez ma már nem annyira jellemző. Ennek több oka is van. Egy-egy picit megváltozott a közbiztonság, sokkal több jármű van, de ugye, amit te is említettél, hogy rengeteg olyan eszköz jelent meg, amely a gyerekek figyelmét leköti, és ebből kifolyólag ugye mi nagyon nagy harcot kell, hogy vívjunk azzal, hogy a gyerekek ne az online térben legyenek, hanem az offline térben. És itt kire gondolok, hogy mi? Itt gondolok az óvópedagógusokra, gondolok a tanítókra, tanárokra, gondolok a szülőkre, meg gondolok a szakemberekre is. És ugye csak úgy tudjuk a gyerekeket azoktól a képernyők elől elhúzni, elcsábítani, hogy élményeket adunk nekik, és ezt ha lehet, akkor mozgáson keresztül. És hogyha arról beszélünk, hogy a gyerekek számára egy picit unalmas, vagy kevesebb gyereket látunk kint, ez teljesen igaz. Viszont az, hogyha mi megtaláljuk ezt az élményforrás számukra, akkor ez nagyon sokban hozzátehet az ő teljes személyiségükhez. Mire gondolok? Itt nem csak arra gondolok, hogy amit te mondtál, hogy hátrafelé ugorjon, vagy éppen négy kézláb mászom mondjuk mackó járásba, vagy éppen csak, hogy így mondjam, cikcakba tudjon szögdelni, hanem itt arra is gondolok, hogy a gyerekek esetében a mozgást is fejleszti, ez, hogy többrétű mozgásformában részt vesz, de kihatással van az ő teljes egészségére, az teljes személyiségére. Ez azt jelenti, hogy a kognitív képességekre is kihatással van, de ez mellett az érzelmi állapotára is. Most csak gondoljunk bele, hogy így saját magunkból induljunk ki. Te és én is órák hosszat ott ülünk a számítógép előtt, és elfelejtünk mozogni, mert valamiben nagyon belemélyedtünk. Mennyivel többet érne, hogyha 20 percenként fölállnánk, és egy picit átmozgatnánk magunkat, mondjuk csak egy 30 másodperc és 1 perc és kis mozgás, sokkal jobb lesz a kedélyállapotunk, meg sokkal jobban megindul a vérkeringésünk is. Ezzel mit érünk el? Hogy jobban tudunk összpontosítani, jobb lesz a teljesítményünk is. És a gyerekeknél is ide teljesen vissza kell ugrani, hogy valóban a mozgás az ne valami erőltetett dolog legyen, hanem számukra teljesen természetes legyen, hogy például az oviban is egy kis foglalkozás során 20 percenként fölállnak, átmozgatják magukat, az iskolában is akár a 45 perces órák során egy-két gyakorlatot elvégeznek, és higgyék el, hogy ez sokkal, a gyerekek sokkal fókuszáltabbak, sokkal koncentráltabbak lesznek ez a kis, rövid kis beavatkozás után. Szóval a probléma az nagyon összetett, viszont nem azt mondom, hogy egy általános megoldás van rá, ami vagyis inkább így fogalmazok, hogy univerzális megoldás, viszont ez sokat segített abban, hogy egészségesebbek legyenek a gyerekek.
0: Tehát ez egyértelműen összefügg mindennel. Egyszer hallgattam egy előadást a népmesékről, és akkor ott is nagyon sokszor van az, hogy a pici babákat ugye fogják a kezüket, megy a mondóka, vagy a satöbbi, vagy megy a mese, és akkor közben ugye csinálunk ezt azt, hogy én abban nem gondoltam el, ott is magyarázták, hogy mennyire fontos az, mert ő még meg kell, hogy tanulja a mélységeket, meg kell tanulja az érintést, stb. Később ugye alakul át ez a mozgásba, ami nekünk valamikor adott volt. Ez, amit mondtad, hogy a mikorosztályunk ugye még kint volt, persze nem voltak még LCD TV-k se voltak, hát most ez fura kimondani, nem voltak, hát még mobil se, nem hogy okos eszközök, tablet, semmi. Hát nekünk ez adott volt. Na most ma, amikor egyértelműen látom, hogy például elmegyek valahova vendégségbe, és rohangál az a gyerek, és akkor azt mondják, hogy nézd, berakok neked egy mesét, addig tudunk beszélgetni. Miközben ez a valóság. Na akkor most mit csináljon a szülő, hogy ez a gyerek mégis játszol időnként kint? Na most akkor most légy okos, domonkos.
1: Ebben is igazad van, csak még egy példát elmondanék. Azért vannak nekem is gyerekeim, most persze, már nagyobbak, és akkor amíg óvodásak voltak, addig jártak ugye rengeteg szüli napra, mert az volt a szokás, hogy óvodában mindenkit meghív, oda-vissza. És egy alkalommal azt tapasztaltam, mert ilyenkor vagy a feleségem elkísértük őket, és azt tapasztaltam, hogy az egyik szülő rászólt a kisgyerekre, tudják milyen ezek a szülinapok, hogy buli, táncolás, nem tudom én, szaladgás leföl, és akkor az egyik anyuka rászólt a fiára, hogy ne szaladgálj, mert leizzadsz. Mondom, oké, de hát akkor mi a lényeg az egésznek, hogy ott van a kisgyerek a szülinapon, jó érzi magát, hát akkor valóban az van, hogy el kell rejteni a távirányítót, és akkor bár egy kis fizikai munkát végez a gyerek, még megtalálja, nem?
0: Hát de körülbelül.
1: Úgyhogy teljesen jogos, amit mondasz. Még egyszer visszautalnék az első ilyen gondolatsoromra, hogy élményeket kell, hogy kapjanak a gyerekek a mozgás által.
0: Jó, de ez nagyon mondja csak.
1: Az, amit te mondtál, hogy néptánc, ugye meg mesék.
0: Igen.
1: Ezek nagyon jók, ezek a kerettörténetek, mondjuk a néptánc kapcsán is ugye meg kell jegyezni a mozgássorokat, meg még ritmusra is kell mozogni. Ez is óriási előnyt jelent majd a gyerekeknek a későbbiek számára, akár a memória szempontjából. De viszont a mesés játékok, azok meg kiválóak arra, hogy kreativitásukat, képzelőeréket fejleszik, és hogyha ezt még bele tudjuk ágyazni a mozgást is, akkor win-win helyzetünk van, teljes személyiségét tudjuk fejleszteni.
0: Abszolút, csak azon gondolkozok, amikor azt mondod, hogy élményt adni a szülőknek. Most én is lehet, hogyha hallgatnám így friss szülőként, lehet, hogy bajba lennék, hogy de hogy tudok én otthon, mondjuk van egy udvarom, mert persze, aki lakásban vannak, még nehezebb talán, vagy kimennek a parkba, fogalmam sincs. Hogy tud egy szülő élményt adni? Te neked van erre egy-két ötleted?
1: Én azt mondom, van. Én nem fogom most sem olyan univerzális dolgokat mondani, amelyek ugye világ megváltóak lesznek, viszont azt biztosan tudom, hogyha közösen játszunk a gyerekekkel, és figyelünk rájuk, az számukra a legtöbbet jelenti. És itt nem a, nem tudom, a kockákra, meg nem tudom, a kis autózást, vagy éppen a babázásra gondolok, hanem valóban mozgás során. Hogyha van alkalmunk, vagy van lehetőségünk rá, meg alkalmasak vagyunk rá, hogy a gyerekek együtt csak egy pici kis fogócskát játszunk, csak egy pici kis, nem tudom, egy kis labdás játékot beiktassunk a mindennapokba, az a gyerekeknél nagyon nagy élményt fog elérni, vagy kiváltani, és ebből kifolyólag sokkal szívesebben vesz részt ilyen aktivitásokban. Hogyha arról beszélünk, hogy mi milyen példát mutatunk, ez is kihatással van a gyerekek tevékenységére, és hát hogyha apa, anya otthon csak tévéznek, vagy éppen a telefonjukat nyomkodják, akkor a kisgyerekeknek ez lesz a természetes. De hogyha szervezünk egy közös kerékpározást, vagy éppen csak kimegyünk, sétálunk egyet a Palicsi tópartján, vagy amelyik parkban lehetőségünk van, vagy csak kimegyünk az utcára, vagy kimegyünk az udvarba, és ott egy picit játszunk, az már is úgy gondolom, hogy helyesebb mintát ad a kisgyerekeknek. Természetesen a repertoár az nagyon széles. Ha beütjük az internetre azt, hogy hogyan lehet kisgyerekekkel aktív időtöltést,
0: ja, tehát
1: persze, hogy van, rengeteg találat lesz, viszont azért ne felejtsük el, hogy ez is egy offline tér, és az offline tért azt is tartalommal meg kell tölteni, De az, hogy mi folyamatosan úgy foglaljuk le a gyerekeket, hogy az online térbe bevarázsoljuk őket, ez nem megoldás. Tisztában vagyok én azzal, hogy a szülőknek elfoglaltak, mert mindenki elfoglalt, de azért igyekezzünk időt tölteni a kisgyerekekkel, és annak érdekében, hogy teljesen tudjanak fejlődni, teljes személyiségükre hatással legyen az a mi mintánk is, meg hát természetesen, hogyha van lehetőség, akkor fejlesztő programokra arra érdemes, hogy kipróbálják, beiratkozzanak, mert vannak szakemberek, akik nagyon sokat tudnak ezen lendíteni, ami a későbbi időszakban az életminőségükre én úgy gondolom, hogy igenis hatással lesz.
0: Nekem van egy olyan dolog, amit most így kicsit félve kérdezek meg, de hogyha amíg a felnőtteknél őrületes divat lett a fitness, divat lett, hogy foglalkozzunk magunkkal, és divat lett az, hogy mit teszünk, és egyre több edzőterem nyílik, és egyre több a tag, addig mi történik a gyerekekkel? Mert ha meg a gyerekek edzőterme a mondjuk az Active Kids program, akkor nem az kéne, hogy már a 16. Active Kids terem kéne, hogy megnyíljon? De hát, hogy, és most ezt nem akarok én szülőket megbántani, de hogy azzal nem foglalkozunk, hogy a gyerek hogy mozog. És most ezt félve kérdezem, mert ezt látom, de nem biztos, hogy igazam van. Érted, mit akarok kérdezni? Hogy amíg az egyik fele divat, a másik még az úgy nem lett divat? Hogy...
1: De csak ugye, na most akkor megint egy kicsit visszalépünk.
0: Persze,
1: jó?
0: Nyugodtan, aha.
1: Szóval most a trendek azok abba az irányba mennek, hogy a fizikai aktivitás az fölnőtt esetben valóban nagyon népszerű, és akár a longevity-ről beszélünk, vagy...
0: Ez is most bejött,
1: így
0: igen,
1: van.
0: Abszolút.
1: Viszont a gyerekek esetében ugye az van, hogy az én gyerekem akkor járjon angolra, akkor járjon szolfésre, akkor járjon zeneiskolába, vagy nem tudom, zenésóviba, plusz ez mellett még ha lehet, akkor iktassuk be valamelyik balettot, vagy néptáncot, vagy így tovább, ami nem is gond. Viszont elfelejtsük azt, hogy a gyerekeknek játszaniuk is kell, szabadon kell, hogy játszanak, és néha ugye az pont az marad ki, a szabad játék, és ha kimarad a szabad játék, akkor az ő motoros képességek, motoros készségeik sem tudnak úgy fejlődni, mert ugye mindannyian arra törekszünk, jó magam is arra törekedtem, amikor még hatásra tudtam lenni a gyerekekre, most már saját, most már ő osztják be az én az idénőmet, megint csak. Úgyhogy mikor kell, hogy ráérjek, de egyébként meg az van, hogy igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Igyekszünk tényleg a legtöbb lehetőséget biztosítani a gyerekek számára, és nem biztos, hogy ebbe az irányba kell, hogy elmenjünk. Valahogy, ahogy te is említetted ezt az egy szót, hogy ez egyensúly, meg kell találnunk ezt a balanszot a gyerekeknél, hogy legyen valóban szabad idejük, amikor egy picit tudnak unatkozni is, mert hogyha unatkoznak, akkor ki kell, hogy találjanak valamilyen játékot, és ezzel fejlesztik a kreativitásukat, és hogyha van miből meríteniük, akkor nem lesz ebből probléma, akkor valóban ők egy, kettő, társak, hárman, négyen le fogják foglalni magukat valamilyen játékkal, mozgásos játékkal, vagy akár rajzolással, vagy akár nem tudom én, puzzle, vagy nem tudom én, valamilyen társas játékkal. Viszont ehhez az kell, hogy azért semmilyen okos eszköz ne legyen a közelükben. És ugye van rengeteg applikáció arra, hogy a gyerekeket korlátozzuk, hogy napi egy óra, napi két óra, napi nem tudom én hány óra, de hallottam olyat is, hogy a gyerekek éjszaka fölkeltek, mert megfejtették a kódot, és akkor, és akkor hajnali kettőt, nem tudom én, hajnali hatig valamilyen játékot játszottak annak érdekében, hogy haladjonak azon a pályán, és akkor fura volt a szülők számára, hogy a gyerek teljesen fáradt reggel, alig lehet kiszedni az ágyba. Na de aztán kiderült a turpisság. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy teljesen korlátozzuk, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy nem lehet teljesen korlátozni, viszont az egyensúlyt ezt meg kell találni, és ha lehet azt úgy, hogy ez az online tér az is olyan tartalmakkal legyen megtöltve, amelyek kevésbé károsítják itt a gyerekek fejlődését.
0: Amikor arról beszélgetünk, hogy azért fontos a mozgás, meg a játék, meg a stb., amiről most beszélgetünk, ugye, meg memória, meg stb., mondasz nekem két végletet, hogy érezzük a különbséget? Egy szörnyű példa, de hát mondjuk mondj egy szörnyű példát, amikor tételezzük fel, az a gyerek abszolút nem mozog, és csak a képernyőt nézi, a másik pedig alig néz képernyőt, és csak mozog, és játszik, stb. Milyen 18 éves emberek lesznek belőlük? Most itt nem kell, hogy reális, nagy könyv szerint. Mi a legrosszabb, és mi a legjobb? De hát érezzük a különbséget. lehetőséget?
1: Hát most ezt, hogyha tudnám előre, akkor lehet, hogy már milliómos lennék, tudod, de egyelőre nincsen erre kész válasz. Én azt gondolom, hogy egy példa, amikor mi elmegyünk nyaralni, akkor általában olyan nyaralást választunk, ahol van reggelés benne. És mit tapasztaltunk? Hát nagy ilyen szállodalánc, és rengetegen reggeliznek reggelente. Ott többféle nemzetiség, és a lényeg az, hogy a gyerekek már akkor is úgy esznek, hogy közben nézik, a kisgyerekek nézik a tablettet, a telefont és így tovább, és egyik reggel nem volt internet. Uh-huh. És te el tudod képzelni azt a hisztit, azt a cirkuszt, azt a sírást, ami akkor ott aznap reggel várt bennünket. Miért? Azért, mert a gyerekek nem is gondolkoznak, hogy mit fogyasztanak. Szülők kikészítik, bekapcsolják a jó kis rajzfilmet, amit szeretnek, amit szokt, és úgy megetetik a gyerekek. A gyerekek pedig ott az online térben még jó is laknak, ugye? Uh-huh. Egy az agyukat valamilyen szinten, hogy mondjam,
0: stimulálja.
1: De úgy stimulálja, hogy nem biztos, hogy olyan megfelelő ingerek. Viszont közben a szülő nyugodt, mert a gyerek fogyasztott kaját. És ide jutottunk. Most nemrég voltam repülőtéren, és egy kisgyerek hát az egyik gyors éttermi láncba bementem én is kaján, és láttam, hogy anyuka küzd a kisgyerekkel. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Hát az anyukának már a nyakába volt, a szemüvegét ledobta a kis fölre, aztán leültek egy székre, vagy egy ilyen ebédlő részhez, ott elkezdte az anyukának a könyveit dobálni, utána levette cipőjét, és így tovább. És az anyukának mi volt erre a megoldása? Hát jó balkáni módszerrel mi tudjuk, hogy rendeztük volna ezt a dolgot, de ez...
0: Ja, nem úgy?
1: Nem, egyáltalán nem, hanem az anyuka nagyon így elnézést kérve egy körbenézett mindenkit, elővette a táblagépet és kitette a gyerek elé. Mm. Így, most remélem hallotta, egy csettintésre a gyerek megváltozott, és szépen, mint hogyha a legangyalibb kisgyerek lenne, nézte a
0: ja, értem, szóval nem kell megvárni a 18 éves kortól kívüljének a különbség, ez látszik rögtön.
1: Nem, hát egyszerűen nem tudom, hogy mi lesz, hogy hova fog ez vezetni. Nem tudom, hogy mi lesz, de régebben azt is mondták, hogy aki annyira izeg, mozog, sokat az nem fejlődik, kevesebbet tanul és így tovább, ez nem igaz. Az, aki mozog, azoknak is csak olyan mozgás kell adni, aki annyira aktív, olyan jellegű mozgásokat kell adni, ami valóban leköti őket, és folyamatosan lépésről lépésre haladva fejleszteni az ő képességeit.
0: Érdekes dolog ez, amit mondasz, mert hogy alapvetően akkor az a lényege, hogy én is most már tényleg megértsem ezt az egész sztorit, mert ugye sokat beszélgettünk mi erről, hogy akkor az a lényeg, hogy step by step, hogy ezt a mozgást bevisszük az életükbe, akkor ugye eleve jobban fejlődik, de ez egy dolog, de sokkal kiegyensúlyozottabb is lesz, mert persze ehhez kell még egy nagy adag nevelés, meg és ott komplex ez a dolog, persze, de hogy akkor kisebb eséllyel történik meg mondjuk ez a hisztétként, mert hogy eleve nyugodt, vagy kimerült, vagy hát nehéz kimeríteni egy gyereket, különben azt aláírom, különben azért ezt tudjuk, hát olyanok, mint az örök mozgók. Szóval hogy ez az a sok apró lépés, ami miatt ezeket meg kell tennünk. Mert hogy amúgy pedig láttam egy, és most ezt az interneten láttam, azt tudod, nem biztos, hogy úgy van, csak mutatták, hogy amikor mi nőttünk föl, és mi kaptuk az ingereket, akkor agyunknak a különböző részei villantak fel, így mutatták. És akkor úgy fejlődött, és állt össze az egész, most pedig ezzel az őrült inger tömeggel, amit kapsz, így szinte világít az egész agyad, így egy az egyben, tehát így túl sok. Te közben meg jó, hát ez muszáj, hogy legyen. Szóval ezért nehéz igazából a beszélgetés is, mert a vége igazából, a konzekvenció az az, hogy mozgás, kevesebb tablet, csak azt mondd meg nekem, hogy megértsem egyszerűen, mert hogy mi történik tényleg, vagy ez annyira új, hogy még nem tudjuk, hogy mi történik, ha az a gyerek egész kis korában azt a tabletet nézi, mert annyira új a jelenség?
1: Nézd, vannak nagyon rossz példák az interneten, amikor bemutatják a kisgyerekeket, hogy viselkednek fölnőttként is, hogy mivé váltak, de valóban ezeknek kérdés, hogy mennyire hitelesek. Viszont ami biztos, hogyha tényleg odafigyelünk a mozgásra, akkor sokkal kiegyensúlyozottabbá válnak, és tudod, most biztosan sokan hallgatnak bennünket, azért nem lehet az se, hogy ítélkezzünk bárki felett sem. Szóval nem lehet. Valaki tényleg egyedülálló szülő úgy oldja meg, hogy amíg otthon elrendezi dolgokat, hogy odaadja azt a táblagépet, egy picit lefoglalja a kisgyereket. Biztos vagyok benne, hogy mindenki a legjobbat szeretné a gyerekének. Ez az egyértelmű. Csak éppen valami miatt vagy nem tud erre fókuszálni, vagy kevesebb időt tud erre szánni, vagy az van, hogy egyszerűen nem tud a dolgokról. De hát én azt mondom, hogy mindenki egy kicsit csak tekintsen saját magába, hogy milyen volt az ő gyerekkora, és milyen a jelenleg a gyerekeknek a gyerekkora, hogy ez óriási változás. És tudom, nagyon divatos, hogy generációs különbség, de valóban ez van, és én pontosan tudom az egyetemen is, hogy 10 éve hogy oktattunk, még most hogyan kell oktatnunk. Itt is már van óriási változás, de hát alkalmazkodnunk kell hozzá, de azért tartanunk is kell azokat a kereteket, itt a gyerek esetében is, meg az egyetem esetében is, amelyeket azért, hogyha átlépünk, akkor nem tudjuk, hogy hogyan lehet visszafordítani. Szóval tudom, hogy te itt most vársz tőlem valami ilyen egetrengető válasz.
0: Az egetrengető válasz igazából tudod, arra lennénk nagyon kíváncsi, mert értem azt, amit mondasz, ezeket a mindennapokat. Arra vagyok kíváncsi, tudod, és lehet, hogy rosszul kérdezem, de arra vagyok nagyon kíváncsi, tudod, hogy amikor abszolút hiányzik a mozgás, azok oké, hogy nem tudja, nem, hogy oké, azt már látom, hogy vannak 6-7 éves gyerekek, akik nem tudják használni a saját testüket, olyan szempont, hogy nem tud ugrani egyet kontrolláltam, vagy nem tud kúszni, vagy valami. Az az igazi kérdés, hogy azon kívül, lehet, hogy szóra azt mondja, és hát akkor ne ugorjon, meg kit érdekel. De arra vagyok kíváncsi, ő neki 15, meg 6, meg 7 évesen, vagy ez még túl korai ilyet mond, kérdeznem tőled, de hogy ő neki ezekből lesz baja?
1: Én azt mondom, hogy lesz. Én azt mondom, hogy lesz, például egy lépcsőn följutni. Egy egyszerű lépcsőn. Csak fölsétálni a lépcsőn. Az is váltott lábbal történik, ugye, mert a gyerekek azt nagyon kiskorban úgy tanulják, hogy föllépsz és mellé lépsz, föllépsz, mellé lépsz. Most nyilván, hogyha nem gyakorod, akkor ezt a váltott lépéssel nem fog működni. De, hogyha kevesebbet mozogsz, vagy nem mozogsz, akkor milyen lesz a te kardiorespiratikus állapotod, azaz milyen lesz a keringési rendszered? Hát milyen lesz? Nagyon gyönge lesz. Kifulladsz attól, hogy éppen szaladnod kellett a busz után, vagy éppen nem tudom, át kellett ugrani egy árkot. Vagy mi történik? Hát az történik, hogy nem égetsz kalóriát, de kalóriát viszel szervezetbe, és szépen lassan megjelenik a túlsúly, az elhízás. És ez már hozza magával a további betegségeket. De hogyha te már most lefekteted az alapokat, vagy szépen lépésről lépésre fölépíted azt, hogy a kisgyereknek a mindennapjaiben jelen legyen a testmozgás, a fizikai aktivitás, akkor ezt élvezze, és jól érezze magát, akkor ő ezt a későbbiekben is tovább fogja vinni, fiatalként is, felnőttként, majd pedig az időskorban is. És ez valóban hozzájárul ahhoz, hogy minőségesebb életet tudjon élni. Szóval nem kell messzire menni, hát azért tudod, elmész te is bevásárolni, most jó van, most jó kondiba vagy, mindig is úgy tudom, hogy jó van, csak most egy kicsit
0: leadták. Voltak szörnyű pillanatok.
1: Elmegy az ember bevásárolni, 2 szatyrot kell, hogy vigyen, azért az megterhelő, a bevásárló kosártól csak az autóig, az is megterhelő. De egyszerűen csak van, akinek gondot okoz, hogy bekösse a cipőjét. Most akkor miért beszélünk erről? Közben meg ez csak egy egyszerű egyensúlyról van szó, csak lehajulni, meg egy kis finom motorika. És miért kell idáig eljutni? Jó, persze, mindenkinek megvan a saját kifogása, de én úgy gondolom, hogy ha az alapok működnek, akkor ez hosszú távon is fenntartható.
0: Szóval ez egy szép záró gondolat volt, és még csak annyit, hogy ez, amikor mondtad, hogy kifulladnak az emlék, stb. Tehát tőlünk sokkal idősebbeknél is ez egy jelen van. Tehát akkor valahol a konzekvenció a beszélgetésünknél az, hogy ez régen is kihívás volt, hogy elérjük azt, hogy gyerekkorban meginduljon a mozgás, és elérkezzen egy olyan felnőtt kor, ahol ez benne van a mindennapi életünkben, hogy ne legyen gond bekötni a cipő, stb. Hogy egészségesen fejlődj ki, stb. Hogy ez sokkal nagyobb kihívás a képernyős világban, ezért különösen fontos ez most. Ez lenne a lényeg?
1: Hát te szépen összefoglaltad.
0: Körülbelül fölfogtam?
1: Hát én úgy gondolom, hogy most így egy kicsit kapizsgáljuk itt a felszínt, jó? Szóval sokkal mélyebbre kell itt menni, de eljövök máskor is, akkor beszélgetünk, jó? Mert, de azért köszi szépen. Na, valóban azért nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni.
0: Hát akkor mi beszélgetünk is, különben Halasi Szabolcs adott egy kis darabot ebből az egész történetből, testnevelés és sporttudományok doktor, az Active Kids alapító. Köszi szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Panorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Álláshirdetés. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápolónő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Rendkívüli támogatást kaphat minden szerbiai felnőtt állampolgár. Több ezer hektárt sújtott a jégeső, mégsem igényelhető állami kártérítés. Elrajtolnak a VB negyeddöntők, továbbra is a franciák a torna legnagyobb esélyesei. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Rendkívüli támogatást kaphat minden felnőtt szerbiai állampolgár, jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV szerda esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A politikus az országban esedékes választások lehetséges időpontjáról is beszélt. Lajko Anett összeállítása.
2: A szerbiai nyugdíjasok egyszeri pénzbeli támogatása, valamint a gyógyszerköltségek csökkentése mellett újabb, a lakosság életszínvonalát serkentő intézkedéseket vezetnek be, emelte ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy a tervek szerint ezek az intézkedések szeptembertől várhatóak, de azon dolgoznak, hogy akár már hetekkel előbb megvalósuljanak. Továbbá minden nagykorú szerb állampolgárt is meg szeretnének lepni, jelentette be a politikus. Hiszem, hogy sikerül még valamivel igazán jót adnunk a polgárainknak. Bízom benne, hogy így lesz, bár még nem mondhatom el teljesen, mert most vizsgáljuk, hogyan is néz ki a dolog, de hiszem, hogy Szerbia minden nagykorú polgárának örömet fogunk szerezni. Csak még meg kell néznem, hogyan és milyen módon, és mindezt nem költségvetési forrásokból, ezt azonnal szeretném leszögezni. Nehogy valaki azt gondolja, hogy választásokról, vagy mit tudom én, miről van szó a költségvetés pénzéből. Mi kutatjuk a dolgokat, és hiszem, hogy a következő napokban a polgárok elé állunk, és az emberek nagyon elégedettek lesznek. Sok jó intézkedés, sok jó dolog lesz, és bízom benne, hogy a szerbiai emberek elégedettek lesznek. A társadalmi megosztottság kapcsán Vučić kiemelte, hogy arra kéri az embereket, hogy ne fogadják el a széthúzást. Egységes Szerbiát szeretnénk, ahol a gyerekek, a fiatalok, a középkorúak és az idősek egy asztalhoz ülnek és beszélgetnek, hangsúlyozta a szerb elnök, majd a választások lehetséges időpontjára is kitért. Ami számomra fontos, bízom benne, hogy vagy augusztusban, vagy szeptemberben megszületik a döntés a választások kiírásáról. Ennek értelmében ezek a választások vagy októberben, vagy novemberben lehetnek. Ez a lényeg. A legvalószínűbb, hogy először a parlamenti, majd az elnök választás következik, és így mennek majd a dolgok. Alekszandar Vučić reagálva a hírre, miszerint az Európai Unió lényeg. A legvalószínűbb, hogy először a parlamenti,

0: 31 7800 hektár mezőgazdasági területet érintett, elsősorban Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény környékén. Több helyen 50-100%-os terméskiesést okozott a jégeső, főként az aratás előtt álló gabonatáblákban, valamint a gyümölcsösökben. Góli Csilla Szabadka alpolgármestere a Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta, a jelenlegi becslések szerint a károk értéke nem éri el azt a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényel. Emiatt több károsult termelő támogatás nélkül maradhat. Góli szerint a jövő évi költségvetésben ismét helyet kell kapnia egy támogatott mezőgazdasági biztosítási programnak, amely ösztönözni a gazdákat termőterületeik biztosítására.
1: Tartok tőle az eddigi kommunikációból arra következtetve, hogy nem fogják megítélni a támogatást, illetve nem fogunk tudni fordulni az államhoz kártérítésért, mert hogy a törvény szerint abban az esetben jogosult egy önkormányzat igényelni kártérítést, hogyha az éves költségvetésének a 10%-át kiteszi a kárfelmérés értéke. És ugye 9,2 milliárd dinár a szabadkai önkormányzatnak a költségvetése, és bár ez nem egy végleges elemzés, tehát ez inkább útközben a kollégák, ahogy a mezőszolgálattal körbejárták a területeket, a hektárokat, megnézték a növényi kultúrákat, tehát egy 300 millió dináros értéket szabtak meg, ami ugye nem közelíti meg a 10%-ot.
0: Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Északbácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. Korom Sarolta riportja.
2: Nagyban zajlik a kajszibarack szüret Magyarkanizsán. A Haterem városrészben szinte minden gyümölcsösben található barackfa. A termelők szerint a szegedi mamut és a rózsa kajszibarack az idén különösen jól teljesített. Ezek a fajták több helyen bőséges termést produkáltak. Bánszky Ferenc.
3: Barack az lett, amennyi lett. Az alján az elfogyott a virágzás, a legfőjebb a hegyi maradt, ott pedig annyi van, hogy szinte töredeznek az ágak le. Most egyenlőre befőtnek szedem, de válogatom ki, mert a legtetején érett a barackot, már inkább lekvárnak való. Meg hát a cefrének szedem össze.
2: Néhány méterrel odébb azonban már egészen más a helyzet. Krisztin Attila ültetvényében a virágzás idején bekövetkezett fagyok jelentős károkat okoztak, ezért az idei termés messze elmaradt a vártól.
4: Az idei évben a termés kilátások azok nagyon jók voltak a virágzásban. Utána viszont jöttek ott a május elsői ünnepek előtt azok a fagyok. Ezt a parcellát azt nagyon kegyetlenül megviselte, úgyhogy a termés az jóformán csak a családnak lesz elég, úgyhogy eladásra most nem maradt semmi se.
2: A helyi piacokon ennek ellenére folyamatos a kínálat, hiszen több termelőnél jó hozamot eredményezett az idei szezon. A friss kajszibarack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg. A gyümölcs iránt továbbra is élénk a kereslet, sokan ilyenkor készítik el a házi lekvárokat, befűtteket és más hagyományos finomságokat.
0: Beköszöntött a dinnye szezon, Szabadkán és környékén már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és sárga dinnye a piacokon, a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. Mecserik Anita a mikrofonnál.
5: Görög és sárga dinnyétől roskadoznak a piaci standok Palicson. A nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse már egyre több helyen megtalálható. A vásárlók ilyenkor nem csak az ára, hanem a minőségre is figyelnek. Fontos, hogy érett, ízletes és zamatos dinnyét választanak. Habi Magdolna, Palics.
6: Sárga legyen, még hát ha az illatán érzek valamit, akkor azt úgy meg lehet állapítani, de hát mondjuk az kevésbé érződik, de ezek mindig nagyon finomak, ezek az apró rapacsosak.
5: Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-tól 80 dináros kilogrammonkinti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. Kovácsev Eszter, Palicsi eladó.
7: 120 dinárról indult a görög dinnye, most jelen pillanatban 70 dinár. A sárga dinnye 185 dinár,

0: Árról indult, jelen pillanatban
1: 90 dinár. De most ez a sárga dinnye, mivel megjelent a hazai, ez a 90 dinárról még lejjebb fog menni. Napi szinten, mert elkezd érni, na, és akkor megjelenik a piacon, akkor több van, és akkor mindig az megy le az ára. A görög dinnyéről azt tudom mondani, hogy körülbelül még egy hétig tartja ezt az árat, ezt a 70, én úgy gondolom, 70 dinárt, de viszont mi a jövő hét végén, ha megjelenik a hazai, az is úgy szintén csökkenni fog.
2: Nyáron megszokott látvány környékünkön, hogy a görög és sárga dinnyét nem csak a piacokon, hanem az utakmenti standokon és a teherautókról is árusítják. Sasa Zenkovics kínálatában már a hazai termés is helyet kapott hajdújáráson, amely az eladók szerint minden szempontból megállja a helyét, édes, lédús és kiváló minőségű.
3: Domácie lubenice, svežaje.
2: Hazai görög dinnye, friss és édes, szerémségből érkezik. Ezek a legjobb görög dinnyék Vajdaságban, később már közelebbről is lesz. Jelenleg 70 dinár az ára, de majd meglátjuk, hogyan alakul. Az árak minden nap csökkennek. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük. Ha a kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színen megfelelő, avagy éling zöld, akkor valószínű érett gyümölcsről van szó. A legbiztosabb pont viszont a talajfolt színe lehet. A szakemberek szerint, ha határozottan sárga, már-már narancssárga színű, akkor valószínű megfelelő az érettségi szintje. A legtöbb helyen viszont felvágják, meglékelik, ez lett a legbiztosabb választás.
4: Sport.
5: Újvidéken mérkőzik meg ma este a Ferencváros és a Vojvodina labdarúgó csapata az Európa Liga első selejtező körének nyitányán. Az újvidéki csapat az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai idényét követően vág neki az európai szezonnak, ám a párharc esélyese ennek ellenére is a budapesti együttes, hiszen évekre visszamenőleg a BL vagy az EL csoport körében szerepeltek. A párharc győztese az Európa Liga selejtezőjének következő körében a holland Twente ellen lép pályára, míg a vesztes az Európai Konferencia Liga selejtezőjében folytatja európai szereplését. A ma esti mérkőzés 20 órakor kezdődik Újvidéken, a visszavágót egy hét múlva rendezik Budapesten. Negyed döntőkkel megy tovább a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este, közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén sem maradunk foci nélkül, szombaton ugyanis 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük. A pontos idő 12 óra 12 perc.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, ami azt jelenti, hogy majdnem elértük a napi csúcsot, ami 27 lesz. Szép napos időnk van egész nap, minimális felhőkkel.
4: Reklám.
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ
8: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub Központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub Központ Szabadka, Bajnát utca 21. 024 55 50 25 024 55 50 25.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
7: Vajdaság hangja. Pannon Rádió. A te zenéid. A te rádiód.

Nos, hát most jelent meg a hír, hogy meghalt Bonnie Tyler. A Wales énekesnőt néhány hete és sürgősségi műtét miatt helyezték mesterséges kómába. Szerda éjjel, 75 éves korában hunyt el, Bonnie Tyler eredeti nevén Gaynor Hopkins, adta hírul a BBC. A hírt az énekesnő családja jelentette be csütörtökön, közleményekben azt írták, Bonnie családja és csapata mély fájdalommal tudatja, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugál kórházban azon betegség következtében, amely miatt kezelés alatt állt. Az utóbbi időben sokat lehetett hallani a Wales énekesnő romló egészségi állapotáról, miután egy sürgősségi bélműtés során mesterséges kómába helyezték. Bár a műtét jól sikerült, pár nappal később, május 11-én a PSIC számolt be róla, hogy Tyler újra kellett éleszteni, miután megállt a szíve, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni a mesterséges kómából. Múlt hónapban szóvivője azt közölte, az énekesnő kijött a kómából, de továbbra is nagyon rossz állapotban van és az intenzív osztályon kezelik. Az énekesnő idén Magyarországon is fellépett volna a Szegedi Déjà Vu Fesztiválon egy európai turné keretein belül, de na hát szóval ez nagyon friss, most jött és most jelent meg, nekem is most küldték, úgyhogy most hallgassunk meg egy dalt tőle.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Oké, nézzük, mi újság az utakon. Azt mondják, hogy az egykori Partizán bicikli gyártnál ott vannak a rendőrök, fura, ott nem szoktak állni. De azt is írják különben, hogy Sándori rész az pedig tiszta. Nos, a határ, hogyha Magyarországra megyünk, akkor Horgos egy röszke egy 42 perces, még Horgos 2 röszke 2 49, Királyhalom Ásatalom 23. A többi ugye az teljesen normális. Szerbiába befelé pedig, hogyha Magyarországról Szerbiába akarunk menni, akkor pedig alapvetően kizárólag röszke egy Horgos egyen kell 23 percet várni, ennyi az egész. Mindeközben lassan most már elértük a csúcshőmérsékletet, ez 25 fok, hát 27-et mondtak, de gyanús, hogy az nem lesz meg a mai nap folyamán. Nagyon kis esély van rá. Alapvetően napos időnk van valamennyi felhővel, és ez így fog kinézni az elkövetkező héten is, hogyha lehet hinni az időjárás előrejelzésnek, sőt, hónapi naptól kezdve egy enyhe felmelegedést érzékelhetünk majd.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Magyar Kanizsán igen, Zentán továbbra sem alkalmas a Tisza fürdőzése. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határ értékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Megtörtént a június közepén Szabadka térségében pusztító jégeső okozta károk felmérése. Az önkormányzat adatai szerint a vihar mintegy 7800 hektár mezőgazdasági területet érintett, elsősorban Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény környékén. Több helyen 50-100%-os terméskiesést okozott a jégeső, főként az aratás előtt álló gabonatáblákban, valamint a gyümölcsösökben. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere a Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta, a jelenlegi becslések szerint a károk értéke nem éri el azt a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne. Emiatt több károsult termelő támogatás nélkül maradhat. Góli szerint a jövő évi költségvetésben ismét helyet kell kapnia egy támogatott mezőgazdasági biztosítási programnak, amely ösztönözni a gazdákat termőterületeik biztosítására. Oroszország betiltotta a dízel kivitelét a hazai üzemanyagpiac védelme érdekében. A döntés azért született, mert az ukrán dróntámadások miatt a finomítókban ellátási hiány és áremelkedés alakult ki. Az ország több régiójában a sofőrök órákat várakoznak a benzinkutaknál, hogy dízelt vagy benzint tankolhassanak. Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes kiemelte, hogy a kutakon kialakult helyzet joggal vált ki aggodalmat a lakosság körében. Hangsúlyozta, hogy a dízel export korlátozása biztosítja a belső piac jobb ellátását. A politikus bejelentette, hogy Oroszország még ebben a hónapban üzemanyagimportba kezd. A Reuters értesülései szerint Oroszország már meg is kezdte a benzin behozatalát Indiából. Meghalt Bonnie Tyler, a reketes hangjáról ismert Wales énekesnő 75 éves volt. Az előadó hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint Tyler egy portugáliai kórházban hunyt el, annak a betegségnek a következtében, amely miatt az elmúlt hónapokban kezelés alatt állt. Pályafutása során 3 Grammy jelölést kapott, 2013-ban pedig az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az elmúlt években sem vonult vissza a zenéléstől, tavaly jelent meg a Total Eclipse of the Heart modern klubzenei feldolgozása Together címmel, amiben David Guetta is közreműködött. Idén pedig újabb mérföldkőhöz érkezett legendás lágere, az eredeti felvétel több mint 1 milliárd lejátszást ért el a Spotify-on.
0: Sport.
10: A hét folyamán a Magyar Kanizsai Vajdasági Birkózó Akadémia ad otthont a szerb, a magyar és a horvát női U17-es birkózó válogatottak közös edzőtáborának. A résztvevő versenyzők közül többen a 2 hét múlva Bakuban megrendezésre kerülő U17-es világbajnokságra készülnek, míg mások a július végén Fehér Oroszországban sorra kerülő nemzetközi csapatversenyen lépnek majd szőnyegre. A Vajdasági Birkózó Akadémia a nyár folyamán további nemzetközi edzőtáboroknak is helyszínt biztosít. Emellett megrendezik az összetartozás tábort, amelyen a szeptemberben induló akadémistákra. A Vajdasági Birkózó Akadémia a nyár folyamán további nemzetközi edzőtáboroknak is helyszínt biztosít. Emellett megrendezik az összetartozás tábort, amelyen a szeptemberben induló akadémisták vesznek részt. A programra a Vajdasági Budapesti Horvátországi

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Rólad szól.

Most nézzük nagyon gyorsan az utakat. Hát rendőrök vannak az egykori Partizánnál, valamint rendőrök vannak a Matijevics boltnál, ugye ez ott van a Belgrádi úton, a tűzoltók után, vagy előtt, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük. Határ pedig következőképpen áll: Magyarország irányába Horgos 2, Röcke 2, 49 perc. Ha pedig Magyarországról Szerbiába szeretnénk bemenni, akkor pedig egyedül Röcke 1, Horgos 1-en van várakozás, 23 perc, ennyi.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
2: Reklám.
3: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Testerma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Testerma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv
5: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
8: Bomax.
2: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Nos itt egy érdekesség, hogy mely szobanövények tudnak veszélyesek lenni bizonyos környezetben, vagy bizonyos szituációban. Például itt van a borostyán, ami nem tudom, kinek van bent, általában kint van, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy szépsége vitathatatlan, azonban apró kellemetlenségeket rejthet. A levelek nedve bőrirritációt, viszketés, sőt, hólyagos kiütéseket is okozhat az arra érzékenyeknél, írja a The Times of India például. Utána itt van a legénpálma, a leggyakoribb szobanövények egyike. Mutatós, kecses szépség, de minden része mérgező. Ha egy kisgyerek vagy valamelyik kisállat megkóstolja, hasi panaszok és émelgés lehet a következmény, de a nedve érintése is kiválthat bizonyos bőr irritációt. Hegyes csúcsú futóka kedves növény díszíti, vagy kevés olyan szép növény díszíti bájosan a polcokat és ablakpárkányokat, mint ez. Erősen kellene keresni azt a háztartást, amelyben nem lelhető fel, hiszen kicsi helyet foglal, mégis tekintélyes méretűre tud nőni, foglalkozni pedig nagyon keveset kell vele. Ugyanakkor leveleiben kálcium oxalát kristályok rejtőznek, amelyek kellemetlen bizsergést, viszketést okoznak, ha a bőrrel érintkeznek, ne adj Isten, valaki megrágja a leveleit. És mondok még egyet, jó, mert itt van például a, vagy mondok kettőt még, na jó. Philodendron, ugye? Hatalmas levelei révén nagy zöld felületet hoz a minden napjainkba. Ám nem csak a látványra érdemes figyelni, a növény részei irritáló hatásúak, nyálkahártyával érintkezve duzzanatot és fájdalmat válthatnak ki, még a bőrön is okozhat piros foltokat, ha valaki túl közvetlen kapcsolatba kerül vele, bár eddig mindig arra megyünk rá, mint hogyha mi mindjárt rágnánk a szobanövényeinket, de nem szoktuk, de mindegy. Diffenbachia, mert erről sokat hallunk, a Diffenbachia nedve olyan heves duzzanatot okozhat a szájban és a torokban, hogy az ember szinte megszólni sem tud, bár díszítő értéke vitathatatlan, különösen kisgyerek közelében nem állt kétszer meggondolni jó helyen van a lakásban. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy felnőtt korban nem szoktunk növényeket rágogatni, úgyhogy nem veszélyes ez a számunkra. Gyerekek esetében szó-szó oda kell figyelni. Gyerek az megrág mindent, meg is eszik mindent, legalábbis én így hallottam.
1: Itt a Pannon Rádió.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Nos, ennyi volt a móka mára. Köszönöm a figyelmet. Akit ott lehetek, az Bekán Péter Zeci, meg természetesen Nagyhegyesi Dávid. Nagyon szép délután kívánok. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Rendkívüli támogatást kaphat minden felnőtt szerbiai állampolgár, ezt jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetésből származnak, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić arról is beszélt, hogy egyelőre nem született megállapodás az Európai Unió harmadik csatlakozási fejezet csoportjának megnyitásáról. Hangsúlyozta, a Szerbia folytatja a reformokat, ugyanakkor nem számít arra, hogy az ország a közeljövőben uniós tag lesz. Hozzátette, az előrehozott választások kiírásáról augusztusban vagy szeptemberben születhet döntés. Július 10-én Nikola Tesla születésének 170. évfordulóján ingyenes lesz a belépés a belgrádi Nikola Tesla múzeumba. Előzetes bejelentkezés vagy foglalás sem szükséges. A tárlatvezetések, amelyek szintén díjmentesek, fél óránként indulnak. A Nikola Tesla múzeum 1955. októberében nyílt meg. A gyűjtemény 1957-ben vált teljessé, amikor ide szállították a Nikola Tesla hanvait tartalmazó urnát. Magyar Kanizsán igen, Zentán nem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 11 megyében regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. A legtöbb fertőzöttet Vraka megyében jegyezték fel, ott több mint 220 pácienst vettek nyilvántartásba. Emellett Pleven és Lovecs megyékben is számos megbetegedést regisztráltak. Betegeket jelentettek Montana megyében, Szófiából és környékéről, Várnából, Ruszéból, valamint Vidin, Pernik és Targoviste megyékből is.
5: Sport.
1: Újvidéken mérkőzik meg ma este a Ferencváros és a Vojvodina labdarúgó csapata az Európa Liga első selejtező körének nyitányán. Az újvidéki csapat az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai idényét követően vág neki az európai szezonnak, ám a párharc esélyese ennek ellenére és a budapesti együttes, hiszen évekre visszamenőleg a BL vagy az EL csoportkörében szerepeltek. A párharc győztese az Európa Liga selejtezőjének következő körében a holland Twente ellen lép pályára, míg a vesztes az Európai Konferencia Liga selejtezőjében folytatja európai szereplését. A ma esti mérkőzés 20 órakor kezdődik Újvidéken, a visszavágót pedig egy hét múlva rendezik Budapesten.
5: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 27 fokot mutat a hőmérő, sok napsütés várható a nap hátralévő részében is. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, többfelé élénk, néhol erős lehet majd az északnyugati szél. Holnap hajnalban 14 fok várható, délután pedig 28 fokig melegszik a levegő hőmérséklete.
5: Reklám.
0: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Keressen minket a solarhero.do.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Álláshirdetés.
6: A Palicsi Villa Ankóra Idősek Otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképesen életrajzzal lehet a 069-524-0960-as telefonszámon. 069-524-0960.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búza termését takarították be az északbácskai gazdák. A tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték, az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban, a munka azonban nem áll meg, kezdődik. A tarlóhántás miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik. Megtörtént a június közepén Szabadka térségében pusztító jégeső okozta károk felmérése. Az önkormányzat adatai szerint a vihar mintegy 7800 hektár mezőgazdasági területet érintett, elsősorban Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény környékén. Több helyen 50-100%-os terméskiesést okozott a jégeső, főként az aratás előtt álló gabonatáblákban, valamint a gyümölcsösökben. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere a Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta, a jelenlegi becslések szerint a károk értéke nem éri el azt a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne. Emiatt több károsult termelő támogatás nélkül maradhat. Góli szerint a jövő évi költségvetésben ismét helyet kell kapnia egy támogatott mezőgazdasági biztosítási programnak, amely ösztönözni a gazdákat termőterületeik biztosítására. Magyarkanizsán igen, Zentán viszont továbbra sem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyarkanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Rendkívüli támogatást kaphat minden felnőtt szerbiai állampolgár, ezt jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetésből származnak, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić arról is beszélt, hogy egyelőre nem született megállapodás az Európai Unió harmadik csatlakozási fejezet csoportjának megnyitásáról. Hangsúlyozta, a Szerbia folytatja a reformokat, ugyanakkor nem számít arra, hogy az ország a közeljövőben uniós tag lesz. Hozzátette, az előrehozott választások kiírásáról augusztusban vagy szeptemberben születhet döntés.
5: Sport.
10: Negyed döntőkkel folytatódik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este, közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén sem maradunk foci nélkül, ugyanis szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig. Vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük.
5: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén továbbra is 27 fokot mutat a hőmérő. Holnap is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, többfelé viszont élénk, néhol erős lehet majd az északnyugati szél. Hajnalban 14 fok, délután pedig 29 fok várható.
0: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: Nóta!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
7: Gyengén termett a búza Északbácskában, nem javasolják a Tiszában való fürdőzést. Rendkívüli támogatást kaphat minden szerbiai felnőtt állampolgár. Elrajtolnak a VB negyed döntők, továbbra is a franciák a torna legnagyobb esélyesei. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédic Szuzanna. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az északbácskai gazdák. A tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték, az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. Mecserik Anita riportja.
8: Ha épp nem a porzó szárazság, akkor a zivatar és jég volt a jellemző az elmúlt hetekre Vajdaságban. A csantavéri Kecsenovics János termőföldjein több tucat hektár gabonát tarolt le az ítéletidő. Egyes területeken akár a 80-100%-ot is eléri.
9: Sajnos minket a jég telibe fogott, és 80 hektárt azt úgy nagyon emberiesen komolyan elvert. Az Árpád 24 hektárt azt megsemmisített 100%-ba, a többi az buza volt és kukorica. Hát buzákat azt olyan 80-25%-ig verte el. Hát ott gyönge termés, itt ott szedtünk össze egy keveset belőle. Sajnos a repcefődeket is a kisbeográdi határba, azokon is átment a jég, ott is olyan 25-50%-os kár lett.
8: Az északbácskai térségben leginkább Ludas környékén a március és április szinte csapadékmentesen zajlott. Azokon a településeken, ahol legalább 10-20 mm csapadék hullott, ott 500 kg-mal vagy akár egy tonnával is nagyobb hozam született. A környéken azonban a csapadék elmaradt, ezért a helyi gazdáknak legalább 40-60%-os terméskieséssel kellett számolniuk. De akadnak olyan helyek is, ahol még ettől is nagyobb volt a veszteség. Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, védik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Aladics Tibor, ludasi termelő.
10: Talán az utóbbi 10 év legrosszabb terméshozamát tudtuk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb termelési átlag a búza esetében a 2 tonna per hold. Ez megijesztett mindenkit, hiszen tényleg az utóbbi időben nem volt ennyire rossz még a kalászosoknak a hozama. Talán emlékszek még a 2022-es évre, amikor a az ukrán háború kitört, akkor volt egy hasonló száraz tavaszunk, akkor is hasonlóképpen rosszak voltak a terméseink, csak akkor éppen a szorzónk az 35 dinár volt, nem pedig 20.
8: Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban, a munka azonban nem áll meg. Kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik.
7: Több mint 10 000 afrikai sertéspestissel fertőzött disznót ölnek le szerémség egyik legnagyobb sertéstelepén, Herkócán. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter emlékeztetett arra, hogy az afrikai sertéspestis a világ több mint 70 országában, Európa 16 államában is jelen van, köztük Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Szerbiában a legtöbb esetet a szerémségben és a macsvai körzetben regisztrálták. A miniszter közölte, hogy az állam kártalanítja a telep tulajdonosát. Hozzátette, hogy jelenleg Európában nincs engedélyezett vakcina a betegség ellen, ezért a járvány terjedésének megakadályozásában továbbra is a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a legfontosabb. Glamočić egyúttal hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent veszélyt. Magyar Kanizsán igen, Zentán nem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Korom Sarolta a mikrofonnál.
0: Zentánál az elmúlt hetekben komoly problémák jelentkeztek a Tiszán. A helyiek tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízminták alapján, amelyeket a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet munkatársai végeztek, a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. A problémát a szakértők szerint a rendkívül magas vízhőmérséklet okozhatta. Vörös Attila, zentai polgármesteri tanácsadó.
4: Mi azt gondoljuk, hogy főként a hőség játszott ebben nagy szerepet, mert hallottuk, hogy a Svetigyevoi-tó, a DTD-kanál és a Ferenc csatornán mindenhol kishalak pusztulása történt. Ezek a kishalak a felsőbb rétegekben, ahol a meleg miatt kevesebb az oxigén, ott voltak halpusztulások, de ez már abszolút nincs, most se a Tiszán. Millió számra vannak az apró halak, nagy halból nem volt pusztulás, tehát mérgezésnek jeleit úgy a felmérésbe, úgy a Tiszán fürdőzők se találtak semmilyen haldetemet.
0: Az illetékesek szerdán újabb mintát vettek a folyóból, ennek eredményei pedig a napokban várhatóak, és erről is értes.
4: Úgy a Tiszán fürdőzők se találtak semmilyen haldetemet.
0: Az illetékesek szerdán újabb mintát vettek a folyóból, ennek eredményei pedig a napokban várhatóak, és erről is értesítik Zenta község polgárait az önkormányzat hivatalos felületein.

0: hatalmas vízmennyiség, ami áradáskor kitakarítja a medret, úgymond már lesöpri ezt az apró szemcsés iszapot, illetve a homokot. Ez ugye nincs. Ez elmúlt az elmúlt évek során, és viszont az eliszaposodás pedig nagyon jellemző most már a folyóra, és valószínűleg a tiszavirág lárvákra is kihat.
1: A folyó vízhőmérséklete jelenleg is magas, megközelíti a 28 Celsius fokot. Ezt az értéket a Tisza általában csak augusztus közepére éri el. A magas hőmérséklet miatt több helyen a folyami kagylók pusztulása is megfigyelhető.
0: Ami az élővilágot illeti, ez a hőmérséklet bizonyos állatokra káros, ártalmas. Gondolok itt például a kagylókra. Vannak olyan kagylók, amelyek 26,5 fokos víznél már kezdenek elpusztulni. Ennek az oka az, amit az előbb mondtam, hogy bizonyos baktériumok ezen a hőfoknál kezdenek aktivizálódni, és a fermentáció megindul a ki szervezetükben, és ugye gázosodás, és akkor ilyenkor mondjuk azt, hogy úsznak a kagylók a vizen.
1: Érdekesség, hogyha a Tisza partján tömegesen megjelennének a folyami rákok, az nem különleges látványosságot, hanem komoly figyelmeztetést jelentene. A rákok ugyanis rendkívül érzékenyek a víz minőségére, és ha nehézfémek vagy más veszélyes szennyező anyagok kerülnének a folyóba, akár a partra is kimászhatnának. A szakemberek szerint éppen ezért a folyami rákok viselkedése fontos jelzője lehet a Tisza állapotának. Itt azonban erről szó sincs.
2: Rendkívüli támogatást kaphat minden felnőtt szerbiai állampolgár, jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV szerda esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgárra vonatkoznak majd. A politikus az országban esedékes választások lehetséges időpontjáról is beszélt. Lajko Anett összeállítása.
3: A szerbiai nyugdíjasok egyszeri pénzbeli támogatása, valamint a gyógyszerköltségek csökkentése mellett újabb, a lakosság életszínvonalát serkentő intézkedéseket vezetnek be, emelte ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy a tervek szerint ezek az intézkedések szeptembertől várhatóak, de azon dolgoznak, hogy akár már hetekkel előbb megvalósuljanak. Továbbá minden nagykorú szerb állampolgárt is meg szeretnének lepni, jelentette be a politikus. Hiszem, hogy sikerül még valamivel igazán jót adnunk a polgárainknak. Bízom benne, hogy így lesz, bár még nem mondhatom el teljesen, mert most vizsgáljuk, hogyan is néz ki a dolog, de hiszem, hogy Szerbia minden nagykorú polgárának örömet fogunk szerezni, csak még meg kell néznem, hogyan és milyen módon, és mindezt nem költségvetési forrásokból, ezt azonnal szeretném leszögezni. Nehogy valaki azt gondolja, hogy választásokról, vagy mit tudom én, miről van szó a költségvetés pénzéből. Még kutatjuk a dolgokat, és hiszem, hogy a következő napokban a polgárok elé állunk, és az emberek nagyon elégedettek lesznek. Sok jó intézkedés, sok jó dolog lesz, és bízom benne, hogy a szerbiai emberek elégedettek lesznek. A társadalmi megosztottság kapcsán Vučić kiemelte, hogy arra kéri az embereket, hogy ne fogadják el a széthúzást. Egységes Szerbiát szeretnénk, ahol a gyerekek, a fiatalok, a középkorúak és az idősek egy asztalhoz ülnek és beszélgetnek, hangsúlyozta a szerb elnök, majd a választások lehetséges időpontjára is kitért. Ami számomra fontos, bízom benne, hogy vagy augusztusban, vagy szeptemberben megszületik a döntés a választások kiírásáról. Ennek értelmében ezek a választások vagy októberben, vagy novemberben lehetnek. Ez a lényeg. A legvalószínűbb, hogy először a parlamenti, majd az elnök választás következik, és így mennek majd a dolgok. Alekszandar Vučić reagálva a hírre, miszerint az Európai Unió tagállamainak nagyköveti szintű vitáján Szerbiáról nem született megegyezés a harmadik csatlakozási fejezetcsoport megnyitásával kapcsolatban, elmondta, hogy két vagy három ország határozottan ellenezte azt. Szerinte keményen dolgoznak, és mindent megtesznek, amit az Európai Bizottság kért. Kiemelte, megvan a kapacitás a reformok gyors végrehajtására.
2: Sport. Negyed döntőkkel folytatódik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén sem maradunk foci nélkül, szombaton ugyanis 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük. A pontos idő 16 óra 12 perc.
4: Időjárás.

0: Szabadkán és környékén továbbra is 27 fokot mutat a hőmérő. Holnap is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, többfelé viszont élénk, néhol erős lehet majd az északnyugati szél. Hajnalban 14 fok, délután pedig 29 fok várható.
1: Hallgass napjaink slágereit!
2: És légy tájékozott!
1: Ez a Pannorádió.
3: Reklám.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
8: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
9: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
8: A Pannonrádióban.
10: Hi, this is Caio.
9: Csillaghullás.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
8: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
7: A Pannon Rádióban.
9: Yo, what's up, it's Marshall.
10: Hey, what's up, guys, I'm Khalid.
8: Csillag, csillag, csillagullás a Pannon Rádióban.

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, riadtak mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: I am Marshmallow.
2: Hey guys, it's me, Demi Lovato.
3: It's okay not to be okay.
4: Csillagullás a Pannon Rádióban.
3: It's okay not to be okay. I'll make a drop in the ocean.

0: Reklám.
1: Nada Trivković, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trivković magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpontfoglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a

0: legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Műsorajánló.
1: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
3: Hello, I am Mom Zorhan.
4: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: what's up?
1: My name's Sia.
2: And David Guetta.

0: Best of Csillagullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi, guys. It's Jax.
1: On Pannon Radio.
3: Csillag, csillag, csillagullás. A Pannon Rádióban.

0: Álláshirdetés.
1: A Palicsi Villa Ankóra Idősek Otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069-524-0960-as telefonszámon. 069-524-0960.
0: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig. Hi, this is Lost Frequency.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: What's happening, guys? This is Majestic, and you're checking out my brand new single. With Boney M on Gyilkolás,

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.
4: Hello, I'm Harry.
5: Turn it up.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
4: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would you love me

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: Hey, I'm Dua Lipa.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az észak-bácskai gazdák. A tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték, emiatt igen alacsony a terméshozam. Emellett a felvásárlási árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, vélik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Magyar Kanizsán igen, Zentán nem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. A magas hőmérséklet miatt több helyen a folyami kagylók pusztulása is megfigyelhető. Rendkívüli támogatást kaphat minden szerbiai állampolgár, jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetésből származnak, hangsúlyozta a szerb államfő. Hozzátette, hogy jelenleg is vizsgálnak bizonyos modelleket, és arra számít, hogy a következő napokban tájékoztatják a nyilvánosságot a részletekről. A negyed döntőkkel megy tovább a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este a közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától pedig Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén sem maradunk foci nélkül, szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina és Svájc mérkőzését követhetjük.
0: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütört.

jazz rap, G-funk, boom bap, old school követi a trap, ami nyúlet. Új like, új hullám, 91.5 nullán. I wanna see you move your body like a snake.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.

akkor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Riečku ja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,